0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Legyen a kedvenced.
3: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, Best FM, ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Just free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Kettő siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina érte el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakkéletét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, a

0: Van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszá. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM,
2: a kedvencek rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díját adóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakkéletét. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyala Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cigény Dányár lakossága vett részt ingyenes vizsgálaton, mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenccel rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenccel rendelkező Fidóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Fidóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
4: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúi Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett viradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

Jó reggelt, a program pedig ugyanaz, mint mindig, így 6 óra után, vagyis egy ismételt napkezdés. Július 14-ére ébredtünk, itt a kedd, és köszöntjük az Őrsöket, na meg a Stellákat. Az Őrs amúgy ősi magyar név, jelentése pedig az, hogy hős vagy pedig őrző, a Stella pedig latin eredetű név, jelentése pedig csillag, igazán szép nyári név, amikor esténként tiszta égbolton ragyognak a csillagok. Ma született többek között Vasvári Pál, magyar író, Karel Gott, cseh énekes és Kudlik Júlia, újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, ahogy ugye régen mondták ezt. 1956-ban a mai napon adták át a keleti főcsatornát, és július második felében már megjelennek az első hulló csillagok, amelyek az augusztusi meteorraj előfutárai. Hogyha tiszta az égbolt, akkor esténként már most is érdemes néha felnézni az égre, és hogyha látnak egy hulló csillagot, akkor kívánni egyet, ki tudja. Hát ha bejön, aztán pedig, hogy tiszta lesz-e az ég, az mindjárt kiderül a Best reggelben, természetesen az időjárás jelentésből. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

Menetrend szerinti időjárás jelentés itt a Best reggelben. A mai napon a napsütés mellett megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a délutáni kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok bizony kialakulhatnak, és zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek, széllökések, és melegszik azért a levegő, ma már 30 fok várható. Szerdán pedig többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk megint csak záporokra, zivatarokra, és többfelé élig lesz majd a légmozgás, sőt a zivatarokat erős viharos széllökések is fogják majd kísérni, és holnap a legmagasabb hőmérséklet pedig 31 fok körül alakul. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő csapadék, a napsütésé lesz majd a főszerep, az északi-északkeleti szél azért még élénk marad, és marad a 31 fok a csütörtöki napra is, de erős hetet!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
2: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölötte álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
1: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Közlekedési hírek a Best reggelben így kedd reggel. Hőközpont, ivóvíz, mérőhely kialakítását végzik az Ungvár sétány egy szám előtt, ami a gyalogos forgalmat érinti, tehát sétáljanak a másik oldalt. A Betlen Gábor új utca találkozásánál és a Sóstói kórház előtt pedig megsüllyedt közműfedél van bójával jelölve, a 41-es főúton pedig Baktalórendház a térségében aszfaltoznak, a 26-os és a 28-as kilométer szelvény között az aktuális munkaterület mellett a fél útpályát pedig lezárták, a 49-es főúton a 25-ös és a 48-as kilométer szelvény között az M49-es autóúthoz kapcsolódó építési munkálatok vannak, a mozgó munkavégzés mellett szakaszos félpályás korlátozásokat vezettek be, és jelzőlámpás forgalomirányítás is van. A főútak mentén pedig folyamatosan azt tapasztalhatják, hogy patkarendezési és árottisztítási munkák vannak a városban, és a főútak mentén dolgozókra is figyeljenek, ügyeljenek, majd jó utat!

Jó reggelt, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, itt a KEDD, és érdemes velünk a Best FM-mel tervezni a nyarat. Kattintson ott csak a program ajánlatokra a bestfmnyiregyháza.hu-n. Látják majd, hogy ezen éden lesz a sóstói táncesték, lesz egy nagyon érdekes gasztrofesztivál a Múzeumfaluban, tűz fölött, föld alatt, és hát nem sokára már a hónap végén, július 31-én érkezik a Panyola Fesztivál. Ezen túl persze a sóstói fittesték folyamatosak ugyanúgy, mint a Mozdul Nyíregyháza, mert hogy nyáron is lehet mozgásformákat találni, és ráadásul még koncertek is vannak a zene sóstón keretein belül. Ősöket köszöntünk, na meg a Stellákat, így július 14-én, szépen lassan már a hónap közepén, és a mai nap folyamán a napsütés mellett azért már megnövekedhetnek a komoly felhők, és a délutáni kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Erősödik majd a szél, pláne hogyha megérkeznek ezek a zivataros időszakok, viszont melegszik a levegő, ma délután Nyíregyházán már 30 fok várható.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különböző fennakadás sehol nem tapasztalható. Főközpont ivóvízmérőhely kialakítását végzik az Ungvár sétány egy szám előtt, ami a gyalogos forgalmat érinti. A Bethlen Gábor új utca találkozásánál és a Sóstúi úton a kórház előtt megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterületet bójával jelölték, figyelmesek legyenek. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Júlián is rendeztek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta, a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

milyen lesz a nap, még nem tudjuk, de most majd megtudjuk, mert hogy menetrendszerűen jön a 7 órási hírek után a napindító horoszkóp a keddi napra, amikor a hét már mozgásban van. Szóval kezdünk a kosokkal, ma könnyebben észreveszed, hogy melyik ajtón érdemes belépni, és melyiket jobb inkább zárva hagyni. Nem minden lehetőség kívánja meg a mai napon a figyelmedet. Bikák, a keddi nap azt üzeni, hogy néha a legjobb döntés nem a leglátványosabb, egy apró, tudatos változtatás hosszabb távon sokat hozhat majd, és az ikrák valami kizökkenthet a megszokott menetrendből, de ez most inkább frissítő lesz, mint sem hogy zavaró, enged, hogy a nap a saját ritmusában alakuljon. És a rákok, ma különösen jó érzéked van észrevenni valamit, amire valóban szükséged van. Ha hallgatsz magadra, könnyebb lesz elkerülni a teljesen felesleges köröket. És az oroszlánok, lehet, hogy ma nem te mondod ki a legtöbb szót, mégis rád figyelnek a legtöbben. A kisugárzásod ugyanis többet mond el bármilyen magyarázatnál. Na meg a szüzek, egy régóta halogatott apróság végre lekerülhet a listádról, a megkönnyebbülés pedig majd nagy lesz. És a mérlegek, a mai napon így kedden könnyebben találsz egyensúlyt a kötelességek és a saját igényeid között. Ez a harmónia pedig végig kísérheti az egész napodat. Skorpiók, valaki meglephet az őszintességével. Nem biztos, hogy erre számítottál, de értékelni fogod majd a nyílt szavakat. És a nyilasok keddi napja a kíváncsiságod ma új irányba vihet. Egy téma, egy elfoglaltság, amit eddig figyelmen kívül hagytál, most felkeltheti az érdeklődésedet. Bakok, nem kell minden feladatot tökéletesre csiszolnod. Ma a kész munka többet ér, mint a végtelen finomítás. Na meg a vízöntők, a keddi nap egy váratlan felismerést tartogathat, egy régi helyzet most teljesen más szemszögből mutatja magát. Halak, ma könnyen megtalálod azt a helyet, vagy pedig pillanatot, ahol egy kicsit kiszakadhatsz a nyüzsgésből, ez a rövid feltöltődés pedig többet ad, mint most ezt így reggel gondolod. Szép napot, indul a KED július 14-e a Best FM-mel.

Black Eyed Peas után, és 4:48 után 1 perccel pedig. Nézzünk szét a városunkban, itt Nyíregyházán milyen események voltak, mi történt az elmúlt időszakban. Hát például hazajöttek a nyíregyházi gyerekek, méghozzá balatoni élményekkel megtelve 87 nyíregyházi diák táborozott Szigligeten, kirándulások, strandolások, várok, lovas bemutatók és rengeteg közös élményt tette emlékezetessé az idei nyári tábort. A Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium tanulói számára vasárnap kora reggel már indultak, és éppen ezért már délután ott is voltak a Balatonparton, ahol az első program természetesen a strandolás volt, és a búcsú ezúttal sem végleges. A táborozók egybehangzó véleménye szerint jövő nyáron ismét találkoznak majd Szigligeten. És van egy nyíregyházi lány, aki aztán tudja, hogy kell az embereket rendesen megizzasztani. Tanner Dóra szaunamesterről van szó, aki most bejutott az országos döntőbe, miután a siófoki elődöntőben a legjobb 12 versenyző között végzett. A szauna kultúra az elmúlt években amúgy óriási fejlődésen ment keresztül. A hagyományos felöntéseket, amikor csak úgy valaki odament és lögybölt egyet a kazánra, ma már felváltották zenével, koreográfiával és különböző legyezés technikai manőverekkel. 10-15 perces programok alakultak így ki. A cél pedig nem csak a kellemes kikapcsolódás, hanem az intenzívebb hőérzet és a különleges élmény megteremtése is. Minket pedig az időjárás mai Nyíregyházán annyira nem fog megizzasztani, mint Tanner Dóra, mert hogy kellemes, konszolidált 28 fokot várunk majd a délutáni órákban. Na meg most itt a Best Reggelben Rácz Gergőt.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. What is fact? Should be a reason to change.

reggelt, elindult a kedd reggel, július 14-e van, és bizony elindult most már a dinnye szezon is. Látom, hogy igencsak csemegézünk belőle. Van, aki kopogtatja, van, aki foltokat keres rajta. Mindenkinek megvan a taktikája, hogy hogyan lehet felfedezni a jó dinnyét, és megvan a taktikája az ellenőröknek is, ugyanis most már országos ellenőrzés indult el a napokban. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termék származására, jelölésére és persze a minőségre is, és ráadásul a vizsgálatok a teljes kereskedelmi ráncra kiterjednek. Ez pedig azt jelenti, hogy a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig, sőt, még az útmenti árusokat is ellenőrizni fogják. A hazai és az import dinnye egyaránt fókuszban lesz majd. Vannak azért fennakadások meglepő módon, ugyanis a tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, úgyhogy úgy néz ki, hogy lehet itt akár a dinnyével is trükközni, mi viszont nem trükközünk, hogyha lendület kell. Alice DJ már is jön, na meg hát Dani a feles hírekkel, fél nyolckor itt a Best reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Kettő siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a Görög Dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Görög Dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Kerepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a nyár kellős közepe, 14-e van, persze, hogy július, ez pedig a Best FM és a Best reggel. Ha még most fog indulni külföldre nyaralni, akkor mindenképpen váltson ki egy kártyát, ami nagyon fontos, és sokan elfeledkezünk róla. Ez nem más, mint az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Ez jó, ha zsebben van, ingyenesen igényelhető kék plastik kártyáról van szó, és hát ennek a segítségével 32 európai országban lehet igénybe venni orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatást. Ha nyaralás alatt bármilyen egészségügyi probléma lenne, legyen ez akár influenza, tüdőgyulladás, gyomorrontás, ficam, ne adj Isten szívinfarktus, az európai gazdasági térség bármelyik tagállamában, plusz Svájcban, illetve az Egyesült Királyságban kaphatunk szakszerű ellátást az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Az ingyenesen igényelhető kártya felmutatásával az orvosi ellátás költségeit ugyanis a magyar egészségbiztosítás állja, nekünk csak az orvos által felírt gyógyszerek árát jár kifizetni, és ráadásul roppant egyszerűen lehet igényelni. A kormányhivatalokban, a kormányablakokban, valamint a NEAK is kiadja kérelemre, persze térítésmentesen, személyesen postai úton vagy akár ügyfélkapunk keresztül is igényelhető. Mielőtt külföldre indul, érdemes kikérni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Na meg hát jó nyaralást, remélhetőleg semmiféle probléma és fennakadás nem lesz. És itt Nyíregyházán sem ma reggel, ha mégis történne bármi, írjon nekünk, bestfmnyiregyhaza.hu, használhatja az üzenőfalunkat is.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különböző fennakadás sehol nem tapasztalható. Főközpont ivóvízmérőhely kialakítását végzik az Ungvár sétány egy szám előtt, ami a gyalogos forgalmat érinti. A Betlen Gábor új utca találkozásánál és a Sóstúj úton a kórház előtt megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterületet bójával jelölték, figyelmesek legyenek. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a

Jó reggelt, itt a KEDD reggel, július 14-e van is, már 3:48, ezt mutatja az óra. Nem jött valamilyen okból össze idén a görögországi nyaralás, de nagyon fog hiányozni a pitás girosz, vagy pedig egy jó húzó. Hát semmi baj, lehet gondolkodni a télben is, ugyanis a mediterrán tél legalább annyira varázslatos, mint a nyár. Görögország hallatán ugye mindenkinek a nyár jut az eszébe, a tengerparti pihenés, a szigetek. A mediterrán világ egyik legcsodálatosabb ország, azonban télen is legalább annyi élmény nyújt, mint nyáron, csak kevesebb turistával, alacsonyabb árakon és sokkal nyugodtabb hangulatban. A téli Görögország igazi felfedezni való, főleg azoknak, akik szeretik a rejtett kincseket, miközben itthon fagyos reggelekkel küzdünk, Athén vagy pedig Kréta utcáin a 20 fok sem ritka télen, nincsen tömeg a tengerparton, és nem kell tolongani a zsúfolt nevezetességek előtt. Ráadásul a téli időszakban az is nagyon kedvező és igencsak jó, hogy az utazás sokkal kevesebbe kerül, a repülőjegyek, a szállás és az éttermek ára is jelentősen kedvezőbbek. Ha elmaradt a nyári szansz Görögországban, akkor még itt a téli, és ezt pedig most nyáron kell majd intézni. Egy nagy lendület évrélevénnyel itt a Besten, utána pedig már friss hírek 8 órakor. Szép napot, jó hetet!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
4: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színház jegyirodájában.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítás.
5: Kineszil számítás. Technika.
6: Nyíregyháza,
5: Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
7: www.kinesil.hu.
5: Kinesil.hu.
8: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
9: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai lépnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubilómat ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
11: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben két évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
10: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyer forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

Itt a Best reggel, jó reggelt és a 8 óra utáni etapban pedig jönnek azok az alapvető illemszabályok, amiket a leggyakrabban elrontunk a nyár folyamán. Itt az első, és ez az a helyzet, hogy nagyon-nagyon jellemző. Azt mondják, hogy tedd le a telefont, és tedd el a telefont, hogyha beszélgetsz valakivel. A telefonunk manapság szinte folyamatosan ugye a kezünkben van, ami társaságban illetlenség, és hogyha társaságban vagy, a telefonod látványa is zavaró lehet. Egy kis gesztus a mobil elrakása sokat mond a másik félnek, hiszen úgy érzi, hogy megtiszteled a teljes figyelmeddel. Hát a másik ilyen alapvető illemszabály, amit nyáron gyakran elrontunk, hogy ne szakítsuk félbe a másikat. A beszélgetés alapja az odafigyelés, hogyha folyton közbevágsz, akkor azt a benyomást kelted, hogy nem vagy kíváncsi a másik mondandójára, csak a sajátodat tartod fontosnak. Sokszor nehéz megállni, hogy azonnal reagálj valamire, de fontos kivárni a megfelelő pillanatot. És hogyha ez megvan, akkor a hangerő sem mindegy, az, hogy milyen hangerővel beszélünk, nagyban meghatározza a rólunk alkotott benyomást, egy kávézóban, de akár a munkahelyen is kiabálni nem csak zavaró, de tiszteletlenség is a többi emberrel szemben, és ide tartozik az is, hogy nem kiabálunk publikus helyeken, hiszen nem illendő, pedig hányszor halljuk a vízparton, hogy Pistike, nem mondtam neked, hogy gyere, most már menjünk ebédelni, hiszen megsült a lángos.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Kedreggel is best reggel. Jó reggelt, július 14-e van, én Simon Norbert vagyok. Mik azok az alapvető illemszabályok, amiket a leggyakrabban elrontunk így a nyár folyamán? Hát például az, hogy rossz indulatú pletykálkodásba megyünk bele, ezt inkább kerülni kellene. Mondjuk a pletykálás önmagában nem feltétlenül ártalmas, sokszor akár közösségformáló szerepe is lehet, de ha kifejezetten mások kibeszélésére, megalázására irányul, akkor az nem csak etikátlan, de vissza is üthet. Gondolok például egy nyáresti italozás folyamán. Tisztelt mások személyes terét, mert hogy nem mindenki szereti, hogyha közel állnak hozzá mások. Legtöbben ilyenkor kényelmetlenül érezhetjük magunkat, akár feszengéssel is járhat, a túl közeli testtartás, szóval kellemetlen. Ne bámulj és ne mutogass, mások méregetés a gyermeki reakció, ám sokszor magunkat is rajta kapjuk, hogy észrevétlenül megbámulunk valakit is. Hogyha valaki mással kapcsolatos megjegyzést szeretnénk tenni, akkor ezt diszkréten kell, kerüljük a mutogatást, na meg a szemmel való méregetést. És egy nagyon fontos, egyszerű, de tényleg fontos etikai szabály, takaríts magad után egy otthagyott kávés csésze, papírzsepi, vagy pedig szemét, nem csak hogy rendetlennek mutat, de másokat is kényelmetlen helyzetbe hoz. Ha 8:30, akkor pedig a Best reggelben jön a Csak 10 perc rovat. Nagyon érdekes lesz a mai téma, érdemes lesz szerintem a szülőtek meghallgatni, csendes gyermekek hangja, avagy a félénkség. Most nem sokára 8:30-kor, délután 4:30-kor, és bármikor otthon kényelmesen visszahallgatva a kanapéról csak 10 perc.hu.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Aggódva szoktam figyelni a mostani fiatalokat, különösen azokat a gyerekeket, akiken azt látom, hogy ilyen szomorúak, ilyen kis csendesek, sokan különben régebben azt mondták, hogy magának való. És én nem tudom, hogy ez különben jól van-e így, de egy a lényeg, hogy mindenképpen az volt a tervem, hogy egy jó szakembert kérdezzek meg erről a dologról, úgyhogy a mai Csak 10 perc rovatban Kemecsei Dóra pszichológussal fogok beszélgetni. Szia Dóri, köszöntelek itt a Csak 10 percben.
3: Szia Tibi, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Segíts nekünk megérteni. Amúgy különben az én szemem látja esetlegesen ezt rosszul, vagy mostanában tényleg sokkal több olyan gyermeket látni, aki ilyen kis magának való, ilyen kis csendes, kis visszahúzódozó?
3: Igen, vegyünk akkor egy példát, és képzeljünk el két első osztályos gyereket. Az egyik legyen X, aki szeret nagyon olvasni, rajzolni, és inkább egy barátnővel játszik, mint mondjuk 10 fős csoportban. És hogyha a tanítónéni kérdezi, akkor nyugodtan válaszol, de nem keresi a szereplési lehetőségeket. És legyen mondjuk Y, aki szintén szeret részt venni a játékban, de ha megszólítják, akkor esetleg elpirul, elcsendesedik, néha el is fordul. Urán nem mer kérdezni, még akkor sem nem érti a feladatot. A kettőjük között a különbség, hogy az első gyerkőc, akiről beszéltünk, ő egy introvertált gyermek. Ez azt jelenti, hogy neki ilyen a személyiség vonása, tehát inkább a belső világa felé fordul. A kisebb társas helyzetekben komfortosabban érzi magát. Lehet, hogy szívesen játszik egyedül, vagy egy-két közeli baráttal, de a nagy zajos közösségek azok nagyon gyorsan lefárasztják.
2: Ő különben jól el van egyedül, ugye?
3: Így van, ez nem probléma, nem betegség, nem is egy leküzdendő állapot, ő így érzi jól magát. A másik esetben viszont egy félő, szorongó gyerkőcről beszélünk. Az ő reakciója erre például a tanár felszólítására, ez egy szorongás alapú reakció. Ez a gyerek szeretne bekapcsolódni, kapcsolatot teremteni, viszont a szorongás, az értékeléstől való, vagy a visszautasítástól való félelem, az visszatartja. És ahogy említettem, ugye ez a félénkséghez gyakran társul testi tünet, a pirulás, izzadás, remegés, és ez a gyerek sokszor magát is bántja gondolatban. Például, hogy le fogok bőgni, nem fog nekik tetszeni, amit mondok. Tehát itt a félénksége az egy akadály lehet a társas kapcsolatokban, még az előző gyereknél, ugye az introvertált gyereknél, ez csak egy másik működésmód.
2: Aha. Hát ebből fakad akkor az én kérdésem, hogy akkor most tulajdonképpen akkor melyik gyerekkel kell foglalkozni, de már adom is fejbe a választ, csak remélem a hallgatók is közben. Gondolom az Y-nal kell törődnünk többet.
3: Így van, tehát a félő, szorongó gyerkőccel kell foglalkoznunk. Ugye az introvertált gyerekkel semmi teendőnk nincs, csak elfogadni a személyiségét. Nem kell állandó társaságba vagy szereplésre kényszeríteni, és nem kell összehasonlítani hangosabb testvérekkel vagy osztálytársakkal.
2: Ők lesznek majd különben a jó munkatársak, vagy pedig azok a féle munkák állnak majd hozzájuk testközelben jobban, amik így egyedül végezhetők, amik, mit tudom én, home office-ban tudnak jobban dolgozni. Ezt élvezik jobban, ugye?
3: Igen, sok introvertált gyerek kreatívabb tevékenységekben mutatja meg magát, nagyon szeretnek rajzolni, írni, építeni, zenélni, és ezeket a területeket érdemes náluk kiemelten támogatni, vagy értékelni.
2: És mi lesz az Y gyermekekkel?
3: Ugye a szorongás a félelemhez hasonló érzelem, de ennek nincs mindig konkrét kiváltó oka. Ez egy olyan belső feszültség, ami a gyerek viselkedésében, gondolkodásában és a testében is megjelenik. És nagyon fontos komolyan venni, mert nem a majd kinövi kategória minden esetben. Bizonyos élethelyzetekben normális, hogyha egy gyerek átmenetileg szorong, például gondoljunk egy költözésről, vagy az óvodából iskolába való lépésre. Viszont, hogyha a szorongás tartós, akkor az beépülhet a személyiség működésébe, és hosszú távon nehezítheti a beilleszkedést.
2: Most különben sok szülő, bocsánat, így néz maga el, és akkor úristen, tudod, így ilyenkor szóval sorolja a gyermekeit, akár ide, akár oda, akár pedig, mit tudom én, az enyém vihogó, az enyém egy kicsit túl mozgásos, stb. Tehát azért úgy a normál átlag gyermekek szerintem viszonylag kevesen vannak, hanem most már ilyen attitűdök jelenhetnek meg különben az ő életükbe. De mit tehet az, aki most mondjuk történetesen ezzel az Y-típusú gyermekkel szembesült, hogy úristen, az én gyermekem ilyen. Tud egy szülő ezen igazából úgy segíteni, amihez még nem kell szakember, vagy pedig tényleg az az egyetlen út, hogy szakember segítségét kell kérni?
3: A szülő is nagyon sokat tehet a gyerkőc érdekében. Először is figyeljük a jeleket, a változást a viselkedésben, esetleg az előbb említett testi panaszokat, ezeknek a gyakoriságát. Semmiképp ne bagatelizáljuk el, ez a nincsen semmi bajod, meg lép ki a komfortzónából helyett, adjunk teret arra, hogy a gyerek beszélhessen róla, és segítsünk megnevezni az érzést. Mert ugye az érzelmi szókincs fejlesztése, az csökkenti magának a szorongásnak az erejét is, ha a gyerek ki tudja fejezni azt, hogy mit érez. És a szülő segíthet abban a gyereknek, hogy biztosítson kis lépésekben történő kitettséget, például, ha a gyerek fél mondjuk a mesemondó verseny előtt, akkor fokozatosan gyakoroltassuk vele biztonságos keretek között. És hogyha a tünetek nem enyhülnek, vagy hosszabb ideig fennállnak, akkor szükséges ugye a szakember bevonása.
2: Most úgy őszintén, ezt úgy ki lehet nőni?
3: Bizonyos értelemben, élethelyzetekben és támogató környezetben enyhülhet a tünet, viszont a tartós fennmaradás esetében viszont érdemes segítséget kérni, mert akkor nem biztos, hogy egyedül kinövi a gyerkőt.
2: Na most akkor szint vallok, jó, Dóri?
3: Jó.
2: Én pont ebbe a kategóriába tartoztam. Tehát amikor általános iskolás voltam, akkor ilyen első és másodikos koromban, én emlékszem rá, hogy akkor mondtuk el az évszakokat versben, és mindenkinek egy mondata volt, és én olyan szinten pánikoltam be ettől, leizzadtam. Hát amiket te elmondtál konkrétan ezeket a dolgokat, és hát kicsit átértékeltem magamba ezeket a dolgokat, és mindig a nehezebbet vettem előre, ami nekem nehezebben ment, és rájöttem arra, hogy ezek különben nem teljesíthetetlen dolgok, de bizony át kellett egy picit szellemülnöm hozzá. És hát azért vezettem már műsort több ezer ember előtt is. Így éppen ezért honnan, hova lehet eljutni, mondjuk én erre jó példa vagyok. Az embereknek különben ez mindenkinek így sikerül, vagy pedig van, akinek sosem fog?
3: Nagyon jó példát mondtál, Tibi, igen. A forrás, tehát az, hogy a gyereknek mi a viselkedése mögötti motiváció, az a nem mindegy. Mert ugye, ahogy beszéltünk arról, hogyha valaki ilyen introvertált, tehát ilyen a személyisége, így érzi jól magát, akkor nem muszáj és nem is fontos ezt kinőnie. És amit ugye te is mondtál, hogy ilyen voltál gyermekkorodban, de most mégis rádiós műsorokat vezet, ugye ez sem egy kőbevésett szabály, hogyha valaki introvertált, akkor egész életében az is marad. Vagy ha extrovertált, akkor egész életében extrovertált marad. Ezt úgy képzeljük el, mint egy skálát. Semmi nem fekete vagy fehér, és attól még lehet valaki introvertált, csendes, és nyerhet saját magából energiát, miközben más élethelyzetekben, például ha rádiózik, akkor igen, nagyon is tud extrovertáltként viselkedni.
2: Tehát akkor ajánljuk azt, hogy rádiózzanak azok, akik extrovertált. Nem, csak vicceltem. Mindenkiből nem tudunk rádiós csinálni. Egy dolog viszont nagyon fontos, és engem foglalkoztat az, hogy tulajdonképpen te, mint szakember, jelenleg hogy látod ezt az egész helyzetet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy ilyen gyerek elkapja ezt a fonalat, és elkezdjen kilábalni ebből?
3: Ugye nem mindegy. Egyrészt, hogy mikor veszi észre a szülő, másrészt, hogy van-e valami konkrét oka. Ugye, hogyha ez a félénkség tartósan akadályozza ezeket a társas kapcsolatokat, hogyha ezek a testi tünetek már nagyon rendszeresen jelentkeznek, hogyha a gyerek már a saját személyiségébe is beépítette ezeket a mondatokat, hogy nem vagyok elég jó, úgysem tudom megcsinálni, és még az iskolai teljesítménye is hanyatlik ezek miatt, akkor egy komolyabb szülői és szakemberi összefogás szükséges, de mindenképpen lehet rajta segíteni.
2: Elrontottuk ezt mi valahol? Tehát családba, iskolába, óvodába?
3: Beszéltünk most a teljesítménykényszerről, a teljesítményszorongásról, ugye, hogy ki milyen elvárásokat támaszt a saját gyereke felé. Ezt most így nagy általánosságban nem tudom és nem is szeretném kifejteni. Mindenki saját maga dönts el.
2: De akkor még van fejlődni való mindenhol, gondolom.
3: Van.
2: Igen. Igen. Jó. Kell-e valamit úgy alakítanunk a családi életben, amit mondtál most, hogy mondjuk az ilyen jeleket jobban észrevegyük? Vagy egy picit most már ilyen kis kockává kezd változni a világunk?
3: Szerintem az a fontos, hogy otthon mindenki, tehát hogyha valaki most magára ismert, és van otthon egy csendesebb gyereke, akkor én arra bíztatom, hogy tegyen különbséget a kettő között. Mert hogyha egy introvertált gyereket félingnek címkézünk, akkor neki azt sugalljuk, hogy valamit ki kell javítani rajta, és ez ronthatja az ő önértékelését. Pedig ugye az introverzió, hogy beszéltük, egy érték, az ilyen gyerekekből lesznek a legjobb hallgatók, érzékeny barátok, sokszor a legkreatívabb alkotók, viszont hogyha egy gyerek félénk, és őt introvertáltnak gondoljuk, akkor lemaradhatunk arról, hogy segítsünk neki leküzdeni ezt a szorongását. És a szorongás az hosszabb távon nehezítheti ugye a barátkozást, az önérvényesítést, és később ugye akár a munkahelyi érvényesülést.
2: Hát igen. De jó volt veled beszélgetni. Mindig jó veled beszélgetni. Tegyük ezt legközelebb is majd, jó, mert letelt az időnk. Tehát a csendes gyerekek is üzennek, akár a csenddel is, meg azokkal a jelekkel, amiket produkálnak. Tessenek nyitott szemmel járni, észrevenni ezeket a dolgokat, és csodaszép életük lesz. Kemecsei Dóra pszichológussal beszélgettem, nagyon élveztem. Dóri, köszönjük szépen, legközelebb megint keresünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
3: Köszönöm, Tibi, további szép napot kívánok én.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza utcairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különböző fennakadás sehol nem tapasztalható. Hőközpont ivóvízmérőhely kialakítását végzik az Ungvár sétány egy szám előtt, ami a gyalogos forgalmat érinti. A Bethlen Gábor új utca találkozásánál és a Sóstúi úton a kórház előtt megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterületet bójával jelölték, figyelmesek legyenek. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást!

0: Hírek előtt pedig egy gyors időjárás jelentés, ha Olaszországba készül, akkor hát bizonyára már olvasta a híreket, hogy harmadfokú hőségriasztás van kiadva, a 42 fok sem kizárt. Hát nálunk azért jóval kellemesebb a helyzet, úgy néz ki, hogy ez a hőhullám talán minket annyira nem fog elérni. Ma például 28 fok várható Nyíregyházán, szerdán 29, igaz, hogy csütörtöktől 30 fok felé emelkedünk, de csak az alsó tartományban lesznek a csúcsértékek. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön 32 fok várható, pénteken pedig 33 fok majd Nyíregyházán, és nagyjából ez a stabil 30 fokos átlag hőmérséklet várható majd a jövő hétre is.
1: Mindenből a legjobb.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai lépnek szorítóba a 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
3: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Júlián is rendeztek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
5: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta, a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport, a Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jó reggelt, a kedd már javában pörög, fentről süt a nap, itt a nyár, és itt vannak a nyári programok. Kedd van, és ez pedig azt jelenti, hogy a sóstói fittesték keretein belül Pilates lesz a mai nap folyamán, este 6 órától várják önöket szeretettel, egészen pontosan Szabó Csilla, a sóstói piac melletti füves, árnyékos területen. Zene Sóstón megint csak lesz koncert, holnap vagyis szerdán a Szüret utca fog játszani, jazz rock dalokat hallhatunk tőlük, majd pedig szombaton jön a Doc Rock, természetesen rockzenével a sóstói piac területén, és ne feledjük, hogy a Mozdulj Nyíregyháza nyáron sem hagy minket betunyulni, rövidesen 10 órától már tartásjavító torna lesz az atlétikai centrumban, délután pedig gerinctorna a volánpályán 16:30-tól, és szintén gerinctorna a Városi Stadionban délután 5-től. Az egész heti menetrendet amúgy megtalálják nálunk, ha kattintanak a bestfmnyiregyhaza.hu-ra. Tartsuk magunkat nyáron is mozgásban!
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Hogyan indult a hét? Mit tartogatott a hétfő? Legalábbis a katasztrófa védelemnek munka szempontjából. Jönnek az információk Rutkai Dér Viviantől ma reggel is. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 4 hektáron égett száraz fű és kommunális hulladék Tiszavasváriban a Gépállomás utcában. A lángok lakóházakhoz közel pusztítottak. A helyi önkormányzati, a Hajdunánási és a Nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották el a tüzet vízsugarakkal, kéviszerszámokkal. Kemecsén a Toldi utca és a Dózsa köz között 1 hektáron égett a vegetáció, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, de további szabadtéri tüzek voltak még Tiszavasváriban a Széles és a Temető utcáknál, Dombrád, Tiszaeszlár, Nagydobos, Tiszadada, Nagyhalász, Vállaj településeknél. Tegnap délután több közösségi média felületen jelentek meg kérdések, illetve fotók azzal kapcsolatosan, hogy Nyíregyházán a Bessenyei térre vonultak a tűzoltók nagy erőkkel. Arról kapott bejelentést a katasztrófavédelem, hogy az egyik második emeleti lakás erkélyéről füstöt látnak szivárogni, de szerencsére tűzoltói beavatkozásra nem került sor, viszont ez az eset is mutatja, hogyha hasonló bejelentés érkezik, abszolút komolyan veszik a vetségek, és nagy erőkkel vonulnak, hiszen több lakásos társasházról van szó, és hogyha valós a baj, nagy a baj, akkor azonnal kell cselekedniük, több vízsugárral tudnak beavatkozni, akár az életmentésben is tudnak segíteni. Hasonló esetek pedig sajnos voltak az elmúlt esztendőkben Nyíregyházán, akár mondjuk a Fazekas János téren, vagy a józsefvárosi részeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy figyeljünk egymásra, és hogyha hasonló helyzetet látunk, akkor mindenképpen hívjuk a 112-es segélyhívót. Viszont műszaki mentés is volt, lehasadt faágakat távolítottak el az Ibrányi önkormányzat és önkéntes tűzoltók településük Toldi utcájából, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig egy kiszáradt környezetére vesztét jelentő fát távolítottak el, városúban a Kossuth Lajos utcából. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
0: Mi pedig köszönjük a híreket, és viszont kívánjuk nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

programtippeknél pedig maradunk még Sóstónál, hiszen csütörtökön este, kora este lesz a sóstói táncesték. Pontosabban inkább mondjuk azt, hogy késő délutántól, hiszen nyár van, nem úgy gondolkodunk, mint télen. Szóval 17 órától a helyszín a sóstói piac. Vár minket a Szabolcs Néptánc Együttes és többek között a Szilajban, de szerintem hangulat nagyon jó lesz. És a nyári esték azok szabadok, tudják ezt a Sóstói Múzeumfaluban is. Éppen ezért a nyári estéknek különleges hangulata van most a Múzeumfaluban. Ahogy lemegy a nap, a jól ismert utcák, épületek új arcokat kapnak, új arculatot, a programok pedig egészen más élményt kínálnak. Esti programok ezek. A következő majd 17-én lesz, ez egy rendhagyó táratvezetés Pál István szalonna közreműködésével, aztán pedig július 24-én falukerülés lesz majd Pregicer Fluzsinával, és a hónap végén július 31-én moldvai est zenével, történetekkel és közös tánccal. A nyár sok minden tartogat itt Nyíregyházan és persze a környéken is, például a Panyola Fest is már itt lesz a hónap végén. Érdemes ezeket megnézni, elolvasni. Kattintsanak ránk, és kattanjanak ránk. Best FM Nyíregyháza.hu.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan jó a

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is, Nyíregyháza és a megye területén. A Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél a Sóstüti kórház előtt megsüllyedt közműfegyel miatt útszűkületre készüljenek. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózat bővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területén belüli szakaszon 40 km/órás sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, a Stadion utca Stadion köznél forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykáló és Nyíregyháza között közlekedők is, így továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, ugye szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván Főtaxi.

Tegnap a hét első napján nem igazán volt strandidő, ma már viszont az lesz, oké, hiába, hogy 28 fok lesz majd a plafon, a csúcs, ettől függetlenül rengeteget fog sütni a nap, úgyhogy akár egy délutáni csobbanás is beleférhet majd a kedd délutánba. Az oda vezető úton pedig a mai napra mindenkinek sok sikert kívánok, én Simon Norbert vagyok, ez volt már a Best Reggel, holnap folytatunk mindent.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakkéletét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra köszönjük szépen a mostani frisseket is. Július 14-e van kedd, ma az Őrsök és a Stellák ünnepelnek, holnap már a hónap közepénél tartunk. Mit jelentenek a nevek, nem sokára elmondom, aztán futunk egyet a kutyával, és lesz kalendárium is.

Július 14-e van, és ma a Stellák, illetve az Őrsök ünnepelnek. A Stella egy latin eredetű női név, és az a jelentése, hogy csillag. Elegáns hangzású a név, ami sok nyelvben meg is található, és hát a fényt, a ragyogást idézi fel, tényleg csodálatos a név és a jelentése is. Az olasz és a spanyol nyelvben a Stella szó ugyanúgy csillagot jelent, ezért sok költői műben is előfordul. Híres viselője például Stella McCartney, brit divattervező, aki nem más, mint Paul McCartney lánya. Ünnepelhetnek ma az Őrsök is, ez egy régi magyar eredetű férfi név, és az a jelentése, hogy férfi, hős, harcos. Egyes források szerint a táborhely vagy az őrség szóval is kapcsolatba hozható. A magyar mondákban és a regékben is találkozunk ezzel a névvel, hiszen Őrse hétvezér egyike volt, Anonymus szerint, bár ezt vitatják a történészek. Minden esetre igazi erőt sugárzó magyaros névről van szó. Isten éltesse tehát a mai névnaposokat, a Stellákat, az Őrsöket, és szeretettel köszöntjük a születésnaposokat is.

0: Hogyan lehet együtt futni a kutyánkkal? Erről kezdtünk el beszélgetni Maglóczki Tibor kutya kiképzővel. Folytatjuk, és le is zárjuk ma a témát.
1: Vannak ilyen kutyás sportok, hogy együtt futunk a kutyával. Ez egy alap, de ugye vannak a hard dog race versenyek, ahol akadályokat küzdünk le, stb. Vagy akár van ugye északi elnevezés, északi országokban volt a ski yearing, ez ski sífutás, amikor a kutya húzza a sífutót.
0: De jó.
1: Ugyanilyen módszerrel, csak nyilván ez nálunk nem elterjedt, mert nincsen havunk.
0: Télen lehetett volna most,
1: de skandináv országokból ugye jött. Viszont van a bike yearing, ami ugyanez, hogy kerékpáron ül az ember, és a kutya, most megint a sportról beszélünk, a kerékpár elé van befogva. És azért ezek a kutyák bírnak menni 40-50-nel.
0: Hát hogyne.
1: Akár hosszabb távon is. Na ott az irányítás mennyire fontos.
0: Hát hogyne, hát egy rossz irány, aztán már ott nagyon csúnya vége van.
1: Hát meg tudnunk kell fékezni.
0: Hát persze.
1: Tudnunk kell kerékpározni, tudnunk kell a kutyát irányítani, akkor most tényleg álljon meg, lassítson,
0: hát hogyne.
1: Jobbra menjen, balra menjen. Azért ez nagyon komoly feladat, hogy felkészíteni a kutyát. De ha visszakanyarodunk a hétköznapi élethez, olyan helyeken, ahol nincsen forgalom, elhagyott földutak, erdei utak, stb., és biciklizünk a kutyával, de mondjuk pórázon tartjuk, akkor én úgy szoktam, hogy a kutyát mindig a jobb oldalon viszem, mert ha esetleg kiérünk egy olyan útra, ahol van forgalom, bár nem szabad ott futtatni,
0: igen,
1: de előfordulhat, hogy ezen az úton is jön valami jármű, ugye a kreszt, hogy jobbra tartás van. Tehát az útnak a jobb oldalára húzódok, igen, le, hogyha mondjuk jön valami erdei jármű, el kell engedni, stb., a kutya kívül legyen védett helyen. Jó? Tehát nem, igen, a forgalom felüli
0: ahogy
1: részen.
0: Nem.
1: És ami nagyon fontos, tehát hétköznapi életben futtatjuk a kutyát, nem javaslom, hogy húzassuk vele a kerékpárt.
0: Uh-huh.
1: Az tényleg csak olyan helyen, ahol totál nincs forgalom. Tehát inkább azt tanítsuk meg neki, hogy mellettünk jöjjön, úgy sokkal könnyebben kezelhető, irányítható.
0: Védhetjük.
1: És ugyanúgy, mint a sétánál, kerékpáros futtatásnál is függőleges pórázbeavatkozásokkal tudjuk irányítani a kutyát. Ha előre engedem, akkor nagyjából elvesztettem az irányíthatóságot,
0: hát,
1: mert akkor a kutya már csak húzni fog. Főleg hámban. Tehát van, aki hámban futtatja a kutyát, oké, de az húzásra van, viszont hámon keresztül nagyon nehéz irányítani egy kutyát. Nyilván, ha van tapasztalat az embernek, akkor tudja, csak sokkal nagyobb energiabefektetésünkbe kerül.
0: Yeah.
1: Ugye mondjuk mellettem fut egy 40 kilós kutya, én a hámot függőlegesen kezem, akkor elkezdem emelni a kutyát.
0: Hát igen.
1: De nyakörvön keresztül pedig jeleket adok neki. Ez
0: igen,
1: a
0: irányítgatod. Igen.
1: Igen.
0: Az jutott erről eszembe, amikor az ember átmegy egy ilyen kisebb településen, és akkor azt látja tőle, hogy megy a kutya a gazdi után, aztán vagy hazatalál, vagy nem, tehát se pórás, semmi, azok futnak bicikli mellett, mennek láb mellett, kész, se pórás, se semmi, tudod, de hát,
1: igen,
0: mi meg megfejtjük.
1: Igen. Kérdés, hogy hány kutyát fogyasztott már ez az ember, aki közlekedik a kutyával.
0: Én rosszul vagyok,
1: vagy mondjuk az adott kutya, igen, milyen balesetet szenvedett, amiből megtanulta, hogy ténylegesen nagyon vigyázzon magára, és kerülje, igen, a többi járművet. Mert egy stabil kutya sajnos az nem fél sem az autótól, sem a motortól, sem egyéb járművektől, ezért ütik el őket könnyen.
0: Ja.
1: Hogyha nem készítjük fel arra, hogy hogyan kell,
0: igen,
1: közlekedni, és maximálisan tudjuk kontrollálni mindig a kutyánkat, és maximálisan behívható legyen. Tehát ez
0: fogunk majd még erről egy külön sorozatot csinálni, hogy hogyan közlekedjünk buszon, vonaton, hajón, meg majd biciklivel és a kutyával, de legközelebb azért folytatjuk a kutyás engedelmességi feladatok elsajátítását. Szinte az is nagyon fontos lesz, ez a lábhoz igazodj, mert hogy ez is ugye a behívhatóságnál szerintem fontos. Tibi, köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen!

Július 14-e van, ma a Stellákat és az Őrsöket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Jó, 1789-ben ezen a napon tört ki a francia forradalom, ugye megvolt Bastille ostroma. Én amikor törít tanultam a gimiben, akkor állandóan szenvedtem ezekkel az évszámokkal, és a Bastille ostromát nagyon könnyen meg tudtam jegyezni, mert hogy 7-8-9 ugye egymás után, tehát bíztam benne, hogy majd ezt húzom ki az érettségi során, nem ez történt. Na, 1789-ben rohanta meg a párizsi tömeg a Bastille erődjét, amely a királyi önkény uralom jelképévé vált, bár ekkor csak néhány fogoly raboskodott benne, mégis a szabadság, az egyenlőség és a testvériség szimbólumává vált. Ez az esemény indította el a francia forradalmat, amely alapjaiban változtatta meg Franciaország egész történelmét. A Bastille napja már a Franciaország egyébként nemzeti ünnepe lett, és ezen a napon katonai parádékat, tűzijátékokat tartanak országszerte. Párizsban pedig hatalmas ünnepléssel emlékeznek meg a szabadság kivívására. Menjünk tovább! Ezen a napon született Hugo Zimberg, finn festő, 1867-ben a legismertebb alkotása a Sebzett angyal, amely a finn szimbolizmus egyik ikonikus festménye. Hüveiben gyakran keveredik a sötét, misztikus világ a gyermeki ártatlansággal. A halál, az élet körforgása és az emberi sors kérdései foglalkoztatták. Festészete mellett grafikai munkássága is kiemelkedő. A finn művészet fontos alakja, munkái ma is nagy hatást gyakorolnak az északi festészetre, 50 évesen hunyt el fiatalon. Ezen a napon született Irving Stone, amerikai író, 1903-ban életrajzi regényeiről híres, a legismertebb művei közé tartozik a Vágy és dicsőség, amely Michelangelo életét dolgozza fel, illetve az Örök láng, amely pedig Vincent van Gogh sorsát mutatja be. Írásait alapos kutatómunka előzte meg, ezért regényei hitelesen mutatják be a történelmi hősök küzdelmeit. Emellett regényeiben mindig nagy hangsúlyt fektetett az emberi lélek ábrázolásaira. Műveit világszerte sok nyelvre lefordították, 1989-ben 86 éves korában hunyt el, művei ma is népszerűek az olvasók körében. Ezen a napon mutatták be a Titanicról szóló első filmet 1912-ben. Mindössze 29 nappal a hajókatasztrófa után készült el a Titanic című rövid film. Saved from the Titanic, ez volt a cím, a főszereplője pedig Dorothy Gibson, aki túlélte a tragédiát és saját élményeit játszotta el a vásznon. A film hatalmas siker lett, de sajnos már elveszett, csak néhány fotó maradt fent belőle. Ez volt az első alkotás, ami feldolgozta a Titanic tragédiáját. Később persze számos film és regény született a hajó sorsáról, a Titanic története pedig ma is milliókat foglalkoztat világszerte.

Megyünk moziba, mozipremierekkel folytatjuk. Hát összesen egyébként kettő film debütál majd a hazai mozikban július 16-án. Az egyik viszont egy kasszasikernek ígérkező alkotás. Maga a sztori is már olyan, hogy szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá. Anno, amikor olvastam, hát megkillódtam az Ödüsszeával, de azt gondolom, hogy filmen azért lényegesen érthetőbb lesz. Maga a történet mellett a szereposztás is olyan, amire nem lehet nem odafigyelni. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, hogy csak egy-két nevet említsek, és ha ez nem lenne elég, akkor a rendező nem más, mint Christopher Nolan. Tehát ő most egy mítikus akció eposzt hozott létre. Számos helyszínen forgatták ezt a filmet IMAX technológiával. A film először hozza el Homérosz alapművét, tehát a mozivászonra, ekkora felbontásban ilyen látvánnyal, és az egész világon júliusban fog majd debütálni, itt Magyarországon július 16-án. És ezzel párhuzamosan egy francia-belga vígjáték is a hazai filmszínházakba kerül, a film címe A pasi gyerekkel jön. Anna egy 40-es éveiben járó, kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől. Amikor összejön Alexanderral, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi végre, megtalálta a boldogságot. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. Erről szól a francia-belga vígjáték. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökölvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás cél, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk délben újra, kellemes szép keddet kívánok, ölelés így virtuálisan a születésnaposoknak, Isten éltesse az őrsöket és a stellákat, és szeretném külön köszönteni azokat, akik Nyíregyházán és vitelkörzetünkben éppen a nyaralásukat, a szabadságukat töltik, érezzék magukat nagyon-nagyon jól nálunk, és hogyha hazamentek, lehet minket online is hallgatni, www.bestefemnyiregyháza.hu. Hamarosan azokhoz szólok, akik kertészkednek, asszályálló gyümölcsfákat fogok bemutatni, de arról is szó lesz, hogy mi a helyzet akkor, ha gyógyszert szedünk, és kimegyünk a napfényre.

gondolom, hogy másoknak is az a véleménye, ami nekem, hogy az ember néha úgy érzi, hogy így küzd az elemekkel, nem? Hogyha szeretne valami normális paradicsomot, vagy gyümölcsöt, hát bizonyos gyümölcsök, például sárga málna nálunk tök jól el volt évekig, most már kész kaput, az áfonyánk az kuka, és sorolhatnám. Szóval, hogy így küzd az ember az elemekkel, anyukám már mindenféle tudományos módszert kipróbál, hogy tényleg életben maradjanak itt a zöldségek, gyümölcsök, hát ez odáig jutott, hogy a legutóbb olyan mennyiségű ilyen bioszert, meg mindenféle cuccot tett a magas ágyásba, hogy nem találtuk meg egy pár nap múlva a paradicsomnak a tövét. Tehát, hogy így egy ilyen, hát mentünk és így fölrobbant, az egész egy ilyen dzsungel volt. Minden esetre az tény, hogy az asszály, az iszonyatos meleg, a hosszú-hosszú időn át tartó nagyon erős UV-sugárzás a gyümölcsfákat nagyon hamar kinyírja. Éppen ezért jó hírem van, van olyan, hogy asszályálló gyümölcsfa, tehát érdemes ezt keresni, mert hogy a klímaváltozás nyilván a kertészeknek is nagyon nagy kihívást jelent. Nos, vannak egyes növények, amelyek jobban bírják az asszályt, mint mások. A szárazság tűrése jövő egyik kulcsfontosságú tulajdonsága lesz, a csapadék eloszlása ugyanis hát egyáltalán nem egyenletes. Korábban egyenletes vízellátás jellemezte az évszakokat, idehaza ma pedig gyakoriak a hosszú száraz időszakok, aztán pedig hirtelen hatalmas mennyiségű eső zúdul ránk. Az ültetés előtt állók számára elengedhetetlen, hogy olyan gyümölcsfajták mellett döntsenek, tehát amelyek jobban viselik a szélsőséges éghajlati viszonyokat. Az ősz lesz majd a jó alkalom arra, hogy ezeket a fajtákat megvegyük, de érdemes azért mindenféleképpen azért körbejárni a témát. Azok a szárazságtűrő gyümölcsfák a legjobbak, amelyeknek mély a gyökerzete, alacsonyabb a vízigényük, lassabb növekedés, stabilabb terméshozam jellemzi őket. A leveleik gyakran kicsik, bőrszerűek, viaszos felületek, mert ugye ez a párolgásban segít, mert hogy azt megakadályozza, és a hazai klímához régóta alkalmazkodott ősfajokat kell valahogyan a kertünkbe csempészni. No hát vannak gyümölcsfák, amelyek kiválóan bírják az asszályt, mediterrán és őshonos fajták mehetnek a kertbe. A füge már nagyon sokaknál ott van, látom, nálunk is van. Két különböző helyen, az egyik óriási, a másik meg ugyanannyi idős, nem megy sehova, szóval nem tudom. Na minden esetre itt a füge, amikor pedig érik a füge, akkor az embernek már a fülén is füge jön ki, már lekvártól kezdve mindent csinálunk, ugye akkor a termés. Aztán itt a jujuba, vagy a kínai datoja, ez Kínából származik, közepes méretű és 12 méteres is megnőhet ez a fa. A datoja szilva, más néven a horma vagy a kaki szilva, lassú növekedésű, kisméretű fa, édes lédús gyümölcsöt fog nekünk teremni. Aztán a húsos som vadon is előfordul, de kerti körülmények között is kiválóan nevelhető. Aztán naspolya. Ha télen is szeretnénk friss gyümölcsöt, akkor érdemes a naspolyát is hát felírni a listánkra. És nagyon fontos, hogy úgy ültessük el a szárazságtűrő gyümölcsfát, hogy azért a fontos szempontokat betartjuk. Az Agroinfo például azt írta, hogy nagyon fontos a megfelelő fajta és az alany kiválasztása, az, hogy hova ültetjük, nagyon szakszerűen elő kell készíteni a talajt, nem mindegy, mikor ültetünk, az ültetés időzítése kulcsfontosságú, aztán jön az öntözés, vízgazdálkodás, társültetés és élő mulcs, ugye a fa köré ültethetünk olyan szárazságtűrő talajtakaró növényeket, mint a kakukkfű, ami nálunk mindig meghal, nem is ültetjük már, de a szurokfű is tökéletes, nedvesen tartja a fának ugye az alapját, és hát a gyomot se engedik át, a mulcs pedig szintén bent tartja a nedvességet, és hát fontos, hogyha fát ültetünk, akkor a szélre is figyeljünk, mert hogy a szél fokozza a párolgást, tehát javasolt szélfogó növények ültetése is, például kökényi vagy somé.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: a mesét.
1: Irving Stone-ra emlékezünk a következő pillanatokban. Az amerikai író 1903-ban született, július 14-én San Franciscóban. Már fiatalon érdekelte az írásán, valódi szenvedélyévé a történelmi életrajzi regények váltak. Olyan hírességek életét dolgozta fel a regényeiben, mint a Michelangeloé, ez volt a Vágy és Dicsőség című könyv témája, de Vincent van Gogh is megihlette őt, őnek az életét az Örök lángban írta le. A könyveit mindig nagyon-nagyon sok alapos kutatási munka előzte meg, és hát nem elégedett meg a felületes ismeretekkel, éveken át tanulmányozta hősei életét, a leveleit, a műveit, a visszaemlékezéseket másoktól, kortársoktól, és hát amikor már minden infó megvolt, akkor leült regényt írni. Írásaiban nem csupán a művészi nagyságot mutatta be, hanem az embert, aki kételyekkel, szenvedéssel, szerelemmel és vágyakkal küzdött. Stone művei abban segítették az olvasókat, hogy közelebb kerüljenek a nagy történelmi alakokhoz, és meglássák bennük az esendő, mégis nagyszerű embert. Munkássága során milliókhoz hozta közelebb a művészetet és a történelem világát, ami szerintem fantasztikus. 86 éves volt, amikor meghalt, 1989-ben Los Angelesben, de a regényeit ma is sokan olvassák szerte a világon, és azt gondolom, hogy érdemes is. Az egyik legismertebb gondolata így szól: a siker nem a véletlenen múlik, hanem a munkán és a kitartáson.

Na, ki hallott már a fototoxikus reakciókról? Hát kérem szépen, eljött az ideje, hogy ezt megismerjük, mert hogy a napfény és a gyógyszerek nem mindig barátok. Amikor nyáron napozunk, sokszor nem is gondolunk rá, hogy bizonyos gyógyszerek szedése mellett a napfény nem csak barnulást, hanem nagyon komoly bőrreakciókat is okozhat. Ezt nevezzük ugye fototoxikus vagy fotoallergiás reakciónak. A fototoxikus reakció lényege, hogy a gyógyszer hatóanyaga a bőrben vagy a szervezetben lebomlik, és napfény hatására mérgező anyagokká alakul, amely irritálja a bőrt. Leggyakrabban antibiotikumok, például tetraciklinek, egyes vízhajtók, vérnyomás csökkentők, fájdalomcsillapítók és még a fogamzásgátlók is kiválthatják. Ezeknél a gyógyszereknél már kis mennyiségű napsütés is elég ahhoz, hogy a bőr égési sérüléshez hasonló vörös, hólyagos, fájdalmas foltokkal reagáljon, sőt, sokszor hegesedést, tartós pigmentációt is okozhat. A fotoallergiás reakciók ritkábbak, ezeknél az immunrendszer válasza is szerepet játszik, és hát gyakran hasonlítanak az ekcémás bőrtünetekhez. Nem csak tabletták, hanem bizonyos kenőcsök, parfümök, dezodorok, illóolajok is válthatnak ki hasonló fényérzékenységet, ezért mindig el kell olvasni a csomagoláson lévő figyelmeztetést. Ha valaki olyan gyógyszert szed, amely fényérzékenyítő hatású, nagyon fontos, hogy tartózkodjon a közvetlen napfénytől, viseljen hosszú újút és kalapot, használjon magas faktorszámú fényvédőt, bár utóbbi nem minden esetben nyújt azért teljes védelmet. A fototoxikus reakciók gyorsan kialakulnak, akár 15-30 perces napozás után is, és még napokig tartó kellemetlenséget okozhatnak. Súlyos esetben orvosi kezelésre is szükség lehet, főleg ha nagy felületet érint a sérülés, vagy ha hólyagos, sebes elváltozások jelentkeznek. Az érzékenység egyénenként persze változik. Van, akinél enyhe bőrpír, másnál komoly gyulladás lép fel ugyanazon gyógyszer mellett. Ezért, hogyha új gyógyszert kezdünk el szedni nyáron, mindenképpen kérdezzük meg a házi orvost vagy a gyógyszerészt, hogy okozhat-e ez fényérzékenységet. Fontos tudnunk, hogy a fototoxikus reakció nem allergia gyógyszerre, hanem a napfény és a hatóanyag együttes hatása váltja ki. Ha viszont valakinek volt már ilyen reakciója, jó, hogyha nagyon elővigyázatos, mert hogy akkor ezek szerint megvan rá a hajlama. A legjobb megelőzés a tudatosság, a megfelelő védelem. Tehát mit üzen ilyenkor a testünk? Azt, hogy a gyógyszerek nem csak belül hatnak ránk, hanem kívül is befolyásolhatják, hogyan reagál a bőrünk a napsütésre. Hallgassunk rá, óvjuk magunkat a nyári hónapok alatt is, mert az egészségünk nyilván nem vicc. De egyébként nem csak a gyógyszereknél kell itt védeni magunkat a napfénytől, hanem azért ezek most tényleg ezek a UV-sugárzások meg nagyon brutálisak, hogy az ember percek alatt leég.

Szendi Hajni vagyok, holnap akár az esernyőt is lehetséges, hogy elő kell vennünk, mondom, mit jósolnak a meteorológusok szerdára. A fátyol és gomoly felhők mellett holnap sokat süt a nap, záporok, zivatarok viszont előfordulhatnak. Az északi a szelet élénklökések kísérik, holnap hajnalban 13-22 fok lesz, délután 27-35.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat, a szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett viradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, én Szendi Hajni vagyok. Nyáron, amikor a családok útnak indulnak, azt gondolnánk, hogy na végre együtt vannak a párok, a család összes tagja, és akkor teljes az idill meg a chill. Ehhez képest kiderült, nyáron több a válás, hogy talán ennek mi lehet az oka. Természetesen el fogom majd mondani, hogy mit is mondanak erről a szakemberek, de mindemellett ellátogatunk majd Friedrich Antal Schäffel Libanonba is.

Azt gondolnánk, hogy ha megnézzük az évszakokat az éven belül, akkor a legtöbb válás az nem akkor történik, amikor a pihenés időszaka van, tehát nem, mit tudom én, a karácsonyi ünnepkör jut eszünk, vagy el kéne válni, vagy éppen a nyaralások közepette, de hát állítólag a nyár nem csak a vakációról és a szabadságról szól, de a válások száma is rekordot dönt ebben az időszakban. Egy friss kutatás szerint a vállóperes ügyvéd Google keresések közel 5%-kal ugrottak meg az elmúlt pár hónapban, hát főként nyáron, ami a legnagyobb emelkedés jelenti az elmúlt 5 évben. A január sokáig a válások hónapjaként tartották számon, az ünnepek utáni feszültség, az újévi újrakezdés lendülete miatt rengetegen döntöttek úgy, hogy inkább külön utakon folytatják a párjukkal az életüket. Most azonban úgy tűnik, megváltoztak a szokások. Az elmúlt hónapokban drasztikusan megnőtt a válások száma a nyári időszakban. Júniusban például már 13%-kal többen kerestek vállóperes ügyvédet, mint januárban. A válások nyári hulláma mögött több egymással összefüggő ok áll, írja a divany.hu. Egyrészt a nyári szabadságok és az iskolaszünet miatt egyszerűbb időzíteni egy válást. Könnyebb megoldani a gyerekek körüli teendőket, nincsenek karácsonyi ünnepek vagy nagy családi események, amik visszatartanák az embereket. Tehát magyarul ilyenkor praktikus válni. Másrészt a napsütés és a hosszabb nappalok, bár elsőre pozitívan hangoznak, sokaknál felerősítik az érzelmi távolságot a párkapcsolatukban. Szakértők szerint ilyenkor nem csak a hangulat változik, de több idő jut az önreflexióra is. Egy nyugodtabb munkahelyi időszakban könnyebb mérlegelni a párkapcsolat valódi állapotát. Nem segít az sem, hogy sok pár a nyári közös programoktól várja azt, hogy megmenekül a kapcsolatuk, de a feszültségek ilyenkor gyakran még látványosabban törnek a felszínre. Ha nincs valódi összhang, a közös nyaralás nem összehozza, hanem még inkább eltávolítja a feleket. A szakértők szerint a kulcs az őszintesség és a tudatosság. Ha gond van, nem érdemes halogatni vagy a megfelelő időpontra várni, hiszen a hirtelen válás helyett egy nyári párterápia is jelentős fordulatot hozhat a kapcsolatokba. A divány azt is írja, hogy ha viszont a döntés már megszületett, akkor fontos, hogy a felek tisztelettel és előrelátással kezeljék a helyzetet, különösen ha van gyerek is. A nyár lehet egy új kezdet időszaka is, nem csak válás formájában, hanem talán önmagunk és a kapcsolatunk újraépítésében is.

0: Magisztrát hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Aki nézi a híradásokat, hallgatja a rádiót, tisztában van vele, hogy sajnos a világ számtalan pontján dúl háború a mai napig, és hát a következő adásokban Friedrich Antal séffel a háborús övezeteket keressük fel gasztronómiai szempontból, mert ráadásul ezek olyan helyek, ahol több ezer éves gasztronómiai hagyományok vannak, olyanok, amelyekből talán mi is itt Európában, illetve a világ számtalan pontján táplálkozunk. Friedrich Antal séf a vonal túlvégén. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Mert az első állomásunk Libanon.
1: Így van, nem is véletlenül. Nemrég volt egy esküvő, amit az étteremben szerveztünk, és azt nagyon örülök, hogy mi voltunk a kijelölt hely. A bőlegényt Abednek hívták, libanoni származású, több éve él Magyarországon, a mennyasszony az egy magyar, nagyon csinos mennyasszony, menyecske volt, vagy menyecske,
0: most már asszony, ebből
1: a szempontból. És amikor először jöttek, akkor nem is tudtam pontosan, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének, hogy akkor egy kis libanoni étel is legyen, hogy a magyar vendégek megkóstolják, de felkeltett az érdeklődés, amit mondom, körülnézek már, hogy ez a Libanon, hogy meg miképp van, meg milyen ételek vannak, és kiderült, hogy 3000 éves. 3000 éve van gasztronómiájuk. Tehát effektív 2000 év gasztronómiájuk úgy telt el, hogy a magyarok még sehol nem voltak Európából. Úgyhogy nagyon érdekes, és nekem nagyon megtetszett, és nagyon érdekes dolgok derültek ki, úgyhogy azért is szeretném ezt a körképet majd összerakni több napon keresztül, mert érdekes levonata van ennek a dolognak. Az biztos, hogy Libanonban, hogyha nem lenne háború, nem lenne háborús helyzet, akkor én azt javasolnám mindenkinek, hogy oda érdemes elmenni, el kell menni, nem csak a látnivalók miatt, hanem a gasztronómia miatt is, mert például ott egy étterembe, ha jelenleg is egy étterembe bemész, akkor azonnal kapsz egy teát, egy kávét, egy vizet, meg mindenféle dolgot, úgyhogy még szinte nem is köszöntél, mert hogy ott a vendég az első, a vendég a legfontosabb, és egy olyan tisztelet, és egy olyan millió övezi ezt a dolgot, hogy döbbenetes. Az is érdekes ebből a szempontból, hogy tehát mindenféle nációk különböző háborúkat kezdeményeztek, főleg most a 20.-21. században, és ez nagyon rányomja a bélyegét erre a térségre sajnos, de közben ugyanúgy élni kell az ottani embereknek, ugyanúgy reggel enniük kell, délben enni, tehát élniük kell a saját kis életüket, és addig, amíg egymást váltogattak a különböző rendszerek, a különböző, nem tudom, hogy diktátorok voltak, vagy nem, ezt nem mentem ebbe bele, de hogy a különböző vezetők jöttek, mentek, és mindenféle rosszabbnál rosszabb dolgok történtek maga Libanonban is. Közben az emberek, akik ott éltek, a pékek, a szakácsok, egyebek, ők csak éltek, tovább dolgoztak, leszüretelték az olajfán, ők voltak az elsők a világban, akik búzát termeltek és kenyeret sütöttek. Tehát maga a kenyér sütés onnan jött. A másik az, hogyha azt mondom, hogy Libanon, akkor senki, jó, ott valahol Közel-Kelet meg egyebek, de azt mondom, hogy főniciaiak. Hát az valami ókori valami, csak szólok, Libanon volt Főnicia. Tehát a főniciaiak voltak, akik az először kezdtek kereskedni. Tehát egy olyan ősi népről beszélünk, akik már annyira gasztró történelemben vannak benne, hogy döbbenetes. Na, én akkor elkezdtem az ételeket, meg különböző ételeket is nézegetni, és találtam is jobbnál jobb ételeket, többek között a savármát. A savármát, mondom, ez meg, hogy is van szó, és kiderült, hogy ez a gyirosznak az alapja, tehát innen indult a gyirosz. Tehát a gyirosznak csak jobb a reklámja, de hogyha egy kicsit valaki gasztróba érdekelt, vagy legalábbis ismert, és azt mondom neki, hogy savárma, kipróbáltam, tényleg az étteremben több emberen kipróbáltam, és a 10-ből 5-en, én azt tudom, az nagyon jó a savárma, az olyan, mint a gyirosz, csak egy picit más fűszerezésű. Igen, egy kicsit merészebb a fűszerezése, nem csípős, és nagyon finom ételeket lehet készíteni, és jobbnál jobb ételeik vannak, úgyhogy maga a savárma is volt az esküvőn, mint fogás, de többek között volt olyan, hogy hát ha röviden akarom mondani, mint egy ilyen csirkés rizses hús, bővebben mondta, teljesen más a neve, de tényleg egy basmati rizssel készült, pikáns, keleti ízesítésű rizses hús készült, és nekik az egyik olyan kis rizses ételük az, amikor finom metél tészta le van pirítva, és apróra tört finom metél tészta le van pirítva picit zsemleszínűre, és a rizssel együtt van megpárolva, és ilyen tésztás rizses, ez az egyik köretük. De ez is változó, mert említettem volt, hogy Abednek hívták a bőlegényt, és mondta, hogy nagyon finom volt az a rizs, amit készítettem, az a basmati, csak hogy ők az a tésztást azt nem itt szokták csinálni, járni, hanem abban a másik városban, tehát ott is minden város, és minden régióban nagyon-nagyon változatos és variációk vannak, úgyhogy nagyon érdekes. Én azt javaslom mindenkinek, ha egy lehetősége van, és libanoni étteremben van meghívása, vagy van készítetése, mindenképp próbálja ki. Én a mai napon volt egy kedves barátom, mondta, hogy hát ők valahol, ja, gyorsan akartam mondani, egy másik gazdag keleti ország, gyorsan akartam mondani. Dubaj, köszönöm szépen, ennyi. Hogy ott voltak libanoni étteremben, hogy az utolsó nap és a legjobb élményük a libanoni étteremben, mert a fantasztikus ízek, a kiszolgálás, minden. Úgyhogy az biztos, hogy az ilyen kis posztokban vannak ilyen kis okos megmondásaim, tehát például, hogy egyetlen bomba sem sütött még kenyeret, egyetlen rakéta sem ültetett olajfát, és egyetlen háború se főzött még egy tál humuszt. Viszont ettől a humusztól, az olajfától és a kenyértől fogunk tovább élni, és fejlődni, és boldogság szérumot ezt fog nekünk okozni, hogyha finomakat tudunk enni, és jó társaságban tudjuk ezeket elfogyasztani.
0: Na, akkor a savárma receptjét teszed fel, gondolom én.
1: Természetesen az lesz. A csirkés verziót,
0: és akkor legközelebb Izraellel folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Július 14-e van, és folytatjuk egy fontos nappal. Ma van a Földi Nagymajmok napja bizony. Ezt a világnapot először 2018-ban hirdették meg annak emlékére, hogy 1960-ban július 14-én Jane Goodall először lépett be a tanzániai Gombe Nemzeti Park területére, ahol forradalmi kutatásai során megfigyelte a csimpánzok életét. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a csimpánzok, akikkel génjeink 98%-ában egyébként azonosak, veszélyeztetett állatok, és a létük erősen függ az emberi tevékenységtől. Élőhelyük pusztítása, az illegális vadászat és állatkereskedelem drámaian csökkentette számukat az elmúlt évtizedekben. A Földi Nagymajmok napja nem csak a csimpánzok védelméről szól, hanem a gorillák, orángutánok és bonobók védelméről is. Ezek az intelligens, szociális állatok fontos szereplői az ökoszisztémáknak, de sajnos sokuk a kihalás szélén áll. Ma világszerte különféle szervezetek programokat, előadásokat, online kampányokat szerveznek, hogy minél többen megértsék az ő sorsuk, rajtunk is múlik. Jane Goodall példája pedig azt mutatja, hogy egyetlen ember is hatalmas változást indíthat el a világban. De egyébként számomra egy abszolút példakép, tehát nőként hihetetlen küzdelem, hihetetlen akarás és nagyon nagy eredmények, amiket ő elért. Egyszer pedig azt mondta, csak akkor fogjuk megmenteni a természetet, ha szeretjük, és csak akkor fogjuk szeretni, ha megértjük.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Itt a nyári szünet, de vajon mit tegyen a gyerek nyáron? Kubányi Jolán, az MDOSZ elnöke néhány hasznos tippet adott a szülőknek az interneten. Fontos, ne maradjon ki a reggeli, bár a szünetben nem kell annyira korán kelni, mint nyilván, mikor iskola van, azért el kell kerülni, hogy a gyerek átaludja a reggeli idejét, amivel az egész napi étkezési ritmusa megborul. Fontos, hogy a vakáció alatt is próbáljuk meg betartatni vele a napi ötször étkezést, ugye 3 nagyobbat és 2 kisebbet. Nyáron sem maradhatnak ki az étrendből a főt ételt tartalmazó étkezések. Ha hétköznap nehézkesen oldható meg a főzés, érdemes a hétvégén annyival többet készíteni, hogy 1-2 adagot le lehessen fagyasztani belőle, amit a kisebbek is meg tudnak melegíteni maguknak a mikróban. A nagy melegben fokozottan oda kell figyelni a folyadékpótlásra, ne csak igyunk, együnk is folyadékot. A változatosság segít, hogy elegendő mennyiségű legyen a folyadékbevétel. Érdemes tudni, hogy nem csak a folyadékok, de bizonyos szilárd ételek víztartalma is jelentős. A legtöbb zöldség és gyümölcs 80-95% víztartalmú, vagyis éppen annyira hatékonyak a folyadékpótlásban, mint a levesek. Magas a víztartalma többek között a dinnyének, uborkának, szőlőnek, baracknak, almának, körtének és a paradicsomnak. Készítsük teljes kérlésű kenyérből, péksüteményből a szendvicseket. A felvágottak sajtok mellett a változatosan elkészíthető túrókrémek, zöldségpástétumok is beépíthetőek, és oda kell figyelni a romlandóságra. A parton is megoldható az okos választás, például egy gyirosz sok zöldséggel, vagy a főtt kukorica sem rossz döntés. A magas zsírtartalmú fogások, a lángos, a rántott hal, a sült krumpli után viszont érdemes odafigyelni arra, hogy lemozogjuk az elfogyasztott kalóriákat, vagy válasszunk ezekből kisebb adagot, fagyiból is elég az 1-2 gombóc. A szünidő azért van, hogy a gyerek pihenjen, töltekezzen, de ez nem azt jelenti, hogy egész nap a szobában ül és számítógépezik. Figyeljünk rá, hogy sok időt töltsön a szabadban és mozogjon is, persze nem a legforróbb déli órákban. Ezt nyáron igazán nem nehéz megoldani, és jobban járunk, hogyha nassolni vágyó gyerek a gyümölcsbe ütközik bele, a csoki, a keksz vagy egyéb rágcsálni valók helyett. Ha gyümölcsöt talál otthon, azt fogja enni, már ha csak az van. Ez a legjobb módja annak, hogy a gyerek megismerje az alapanyagokat, és szívesen megegye a belőlük készült fogást, még esetleg nem szeretem zöldségekből is. És mondja a szakember, fontos, használjuk ki, hogy több idő jut a közös étkezésekre, mint évközben. A szülői példamutatásnak hatalmas a szerepe abban, hogy a gyerekek megszeressék az egészséges táplálkozást, csak úgy, mint az aktív életmódot. Nem beszélve a közös étkezések pszichés és emocionális hasznáról, összetartó előéről.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Görög dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens, az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Kerepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, és hogyha már itt az ebédről esik szó, akkor tinédzsereknek próbál az ember néha főzni, hát nem annyira egyszerű ez, pont hogy nehéz, de egyébként meg egyszerű is, mert hogy én rájöttem, hogyha ilyen nagy megfejtéseket akarok csinálni, hogy zöldség, köret, mártás, nem tudom mi, akkor tuszkálják az ételt, hogyha valami nem tudom, ilyen előre megvásárolható rántott sajtot sütök sült krumplival, mellé lökök egy ketchupot vagy egy majonézt, akkor azt mondják, hogy de jó tettem. Tisztelet a kivételnek, nem minden tinédzser ilyen. Na hát hamarosan az étkezés is szóba kerül nálunk. Jön majd a kalóriadó, itt a Best FM-en.

Szendi Hajni vagyok, barátaink most jártak Karintiába, és rengeteg szép fényképet raktak fel erről az internetre, ráadásul két gyönyörű szép golden retrieverrel utaztak, és hát ilyenkor kutyásként rögtön fölmerül a kérdés, hogy fú, milyen is Karintia. Hát kérem szépen, kicsit utána jártam, és meg kell, hogy mondjam őszintén, lehet, hogy csomagolom a bőröndöt egy pár napra. Az osztrák Alpok egyik legszebb tartományába, Karintiába utazunk most el, ugyanis képzeletben, amely Ausztria legdélebbi tartománya. Ez a vidék híres a kristálytiszta tavairól, a hegy óriásairól és a mediterrán hangulatú városaiból áradó nyugalomról. Karintia fővárosa Klagenfurt, amelyet sokan csak a vörtító gyöngyszemeként emlegetnek. Az óváros barokk épületeivel, hangulatos kávézóival, híres sárkány szobrával ezreket vonz. Ha Karintiában járunk, mindenképpen érdemes ellátogatni, tehát a Vörtitóhoz, Ausztria egyik legmelegebb vízű tavához, ahol akár 25-26 fokosra is felmelegszik a víz nyáron. A tó partján található a szállodásor, strandokkal, pezsgő éjszakai élettel, Velden kaszinója pedig igazi nemzetközi hírű találkozóhely. A tó felett van egy hatalmas ilyen kilátó, amely 100 méter magas, fából és acélból épül, lélegzettel állító panorámát nyújt a környező tavakra és a hegyekre, tuti biztos oda nem megyek, olyan tériszonyom van, hogy 3 létra fokot megteszek és megkapaszkodok, szóval nekem ez brutál. Karintia nem csak a tóparti pihenést kínálja, hanem igazi paradicsom is a túrázóknak. Itt húzódik ugyanis az osztrák Alpok legmagasabb csúcsa, amely 3798 méterével lenyűgöző látvány nyújt. A környék tele van jól kiépített túraútvonalakkal, alpesi hüttékkel, és akik szeretik a kihívásokat, én nem, akár gletszer túrákon is részt vehetnek. Aztán persze, ha tél, majd jön, akkor meg a hó az, ami oda vonza a turistákat, mert hogy snowboardosok, síelők érkeznek, Ausztria egyik legnagyobb és legnaposabb síterepe is itt található. És persze ne felejtkezzünk meg Karintia gasztronómiájáról sem, itt kóstolhatjuk meg a túróval, burgonyával töltött batyút, ez egy tésztaétel, és hát persze a friss pisztrángot, amelyet a környező tavakból fognak. Nyáron gyakran rendeznek itt tóparti fesztiválokat, klasszikus zenei koncerteket, ahol a természet és a kultúra tökéletes harmóniában találkozik, jaj, de indulnék már most is. Karintia tehát egy olyan hely, ahová ha az ember egyszer elment, akkor vissza is vágyik. Legyen szó nyári fürdőzésről, alpesi túrázásról, téli sportokról, vagy csupán a hegyek ölelésében eltöltött pihentető napokról. Itt mindenki feltöltődhet, hogyha tehetjük, akkor látogassunk el ide legalább egyszer. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyilván, ami a közvetlenül a bőrünkkel vagy az intim testrészeinkkel találkozó ruhanemű, arra fokozottan oda kell figyelni. A melltartók mosása tehát a bugyik mellett kiemelten fontos egy nő életében, de nem egyszerű jól melltartót mosni, na adok akkor egy picike segítséget. Ha a kézi mosás mellett döntünk, akkor érdemes betartanunk pár szabályt. Töltsük meg hideg vízzel félig a mosdókajlót, aztán adjunk hozzá kímélő mosószert, vagy akár tusfürdőt, tegyük a melltartókat a vízbe úgy, hogy teljesen beborítsa azokat. Áztassuk 5-10 percig, aztán eresszük le a vizet, öblítsük ki a mosdókajlót, hogy ne maradjon mosószeres, ez tehát az első lépés. Kézimosást követően a legmegfelelőbb megoldása a melltartóból kissé eltávolítani a vizet, majd finoman megnyomkodni. Ne tekerjük össze, ne csavarjuk, mert akkor kinyúlik. Ezután akasszuk fel függőleges pozícióban, például egy műanyag fogasra, vagy tartsunk egy törölközőn szétterítve, majd félárnyékos helyen hagyjuk, hogy megszáradjon. A finom szövet nagyon gyorsan szárad. Fontos, minden egyes edzés után ki kell mosni például a sportmelltartót, hiszen a fokozott igénybevétel esetén a melltartóra még több kosz rárakódik. A sportoláshoz használt fehérneműket vagy kézzel, vagy kíméletes programmal kell mosni. Nos, ha valaki nem kézzel akarja kimosni a melltartóját, hanem géppel, akkor fontos, hogy ha nem annyira extrán drága és nem annyira nagyon extrém módon finom az anyaga, akkor is vigyázzunk a mosógéppel történő mosáskor a melltartókra. A hétköznapi darabokkal, amiket nyugodt szívvel lehet kímélő programmal, hideg vízzel öblíteni mosógéppel, érdemes a nagyon finom anyagokhoz használni lágy mosószert vagy kellemes illatú öblítőt, puhák és kellemesek legyenek a tapintás és az illat is. Ha szeretnénk, hogy a melltartónk sokáig szolgáljon minket, akkor érdemes mosózsákba tenni, és minél alacsonyabb vízhőmérsékletet választani, majd kihagyni a szárítót, mert így nem veszti el a formáját és a rugalmasságát, és így hosszúbb ideig meg is marad majd. Egyébként a Victoria's Secret volt tervezője, Rania Abdulai azt tanácsolja, 3-4 viselés után rögtön mossuk ki a melltartót a legjobb kézzel, és messzire el kell kerülni a centrifugát és a szárítót.

0: Jön nálunk a kalóriadó, ma is Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajné! Üdvözöllek, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Na hát most a zsiradékokkal fogunk foglalkozni. Egy időben azt mondták, véletlenül se vegyünk olajat, mert ártalmas. Aztán azt mondták, hogy hagyjuk a margarint, mert megöl. A vaj nem mindenre jó, az olívaolajban nem lehet sütni. Aki nem eszik állatéredetű dolgokat, az kerüli a zsírt, de aztán vannak alternatív pálmazsír, meg kókuszolaj, meg ilyenek is. Totálisan elvesztünk ebben a témában. Légy szíves, segíts nekünk, hogy mi a helyzet a zsiradékokkal. Növényi vagy állati, melyiket használjuk?
1: Igen, amúgy azt gondolom, hogy akár egy hatadást is végigbeszélhetünk csak a zsiradékokról az alapján, ami mindent, tehát amennyi mindent te is felsoroltál. Hogyha az a kérdés, hogy növényi vagy állati zsiradék jobb-e, akkor itt azt javasolnám, hogy főzéshez, sütéshez inkább növényi eredetű zsiradékokat használjunk. Tehát repce, napraforgó, oliva, attól függ, ugye, hogy mennyi ideig főkezeljük az adott terméket, vagy mit igényel az adott étel. Ennek ugye az lesz az oka, hogy a szervezetünknek egyébként növényi és állati eredetű zsírsavakra egyaránt szüksége van. Az állati eredetűeket viszont könnyedén szoktuk fedezni, ha fogyasztunk húsokat, tejtermékeket, tojást. A növényi eredetű zsiradékokat, zsírsavakat viszont nem szoktuk megfelelő arányban, mennyiségben bevinni. Ezen kívül, hogyha valakinek magas a koleszterin szintje, akkor még, ez még egy indokot jelent a növényi zsiradékok használata mellett, ugyanis ezek nem tartalmaznak koleszterint, csak az állati eredetű zsiradékok.
0: Ha főzünk, és tudatosan főzünk, mert szeretnénk egy kicsit fogyni, akkor figyeljünk arra, hogy mennyi zsiradékot használunk? Tehát ezzel tudunk egy kicsit a fogyásnak segíteni?
1: Igen, mindenképpen. Hogy mi ez a mennyiség? Adagonként 2-5 gram lenne az a zsiradék mennyiség, ami egy diétás étrendben mindenképpen szerepelhet, ez nagyjából egy kávés kanálnyi adagonként, és részesítsük előnyben a zsírszegénysítési módokat, tehát a bőzsírban sült ételeket csak alkalmanként készítsük, vagy például a bőzsírban sült ételeket is ugye elkészíthetjük airfryerben, sütőben, használhatunk sütőzacskót, émai tálat, agyagedényt, ezek által már sokkal kevesebb zsiradék kell, hiszen mondjuk a húsban található zsiradék elegendő lesz, például egy sütőzacskóban, hogy finoman elkészüljön az étel, és nagyon sokat tudunk spórolni a kalóriákon is ezáltal.
0: Kókuszolaj, vegyük, ne vegyük, mi ezzel a helyzet?
1: Hát itt attól függ, hogy van-e valamilyen egészségügyi problémánk. Ugye a kókuszolaj azért különleges, mert közepes szénlátszú MCT zsírsavakat tartalmaz. És ez akkor előnyös, hogyha valakinek van mondjuk egy epeköve, hasnyálmirigy gyulladása, bélgyulladása, ugyanis ezek az MCT közepes szénlátszú zsírsavak enzimaktivitás nélkül vagy minimális enzimaktivitás mellett fel tudnak szívódni, tehát kevésbé terhelik meg az emésztő szervrendszert. Egy egészséges szervezetben egyébként, ahol nem állnak fenn ezek az előbb említett problémák, a szervezet mondjuk a napraforgó olajban található hosszú szénlátszú zsírsavat is minden probléma nélkül meg tudja emészteni. Tehát egy egészséges táplálkozásban alapvetően én azt gondolom, hogy nem szükséges. Amit kiemelnék, hogy a kókuszolaj ugyan növényi eredetű, de a szerkezete inkább az állati eredetű zsiradékokhoz hasonlít. A koleszterin szintünket ugye ezáltal nem tudja emelni, viszont a triglicerid szintünket igen.
0: Na, az meg ugye nem jó, mert a húgysavkőképzés hát az egy kellemetlen dolog. Szandi, köszönöm szépen, és hogyha már mondtad, hogy a zsiradékokról 8 adást is lehetne beszélni, akkor szerintem ezt így szabadon is foglak, és legközelebb menjünk ezeken végig, tényleg a vajtól kezdve a margarinon keresztül a zsiradékok szerintem csoportjai, mert hogy szerintem ezek nagyon fontosak, hogy ezekkel tisztában legyünk. Köszönöm szépen!
1: Én is nagyon szépen köszönöm!

0: reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez nagyon jó. Minden elismerésem az önöké. Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Ez a 103.9 Best FM. Wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Nem mondom el az összeset, ami a weboldalunkon van, de egy-kettőt mindenképpen. Minden héten hétfőn, tehát majd a következő hétfőn is lesz sóstói fittesték. Gerinctornán vehetünk részt a természet lágy ölén ingyenesen. A helyszín a sóstói tó és a sóstói piac közötti fás rész. Sóstói táncestét tartanak július 16-án a sóstói piacon, a Tégy magadért, Tégy másokért kulturális és szociális alapítvány szervezésében. Új időpontja van a lapozgató könyvklubnak, de a téma változatlan, Jane Austen regényei, mindez július 21-én a könyvtárban. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én, a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös programja ez. Tűz fölött, föld alatt rengeteg gasztronómiai és régészeti program esemény várja a kilátogatókat. Folytatódik az estézés a Sóstói Múzeumfaluban legközelebb július 17-én, amikor is rendhagyó tárlatvezetésre hívják, várják az érdeklődőket. Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész közreműködésével, sötétedés után fejlámpával. És 20. alkalommal szervezik meg a Panyola Festet július 31-től. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippo Cirkusz, a Kelet Brass Band, a Folkerror, a Szatmár Banda és még sokan mások. A programokhoz jó szórakozást kívánok, további programok, hírek, események a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk holnap is, délelőtt 10 órakor, itt a 103.9-en. Szemlihajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
4: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
3: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás cél, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Újra miénk a délután, 3 perccel járunk 2 óra után, köszöntöm Dékán István vagyok, és mai számítok megtisztelő figyelmére, amikor informálódunk, játszunk, teszünk egészségünkért, közlekedünk, majd a Night Shift mixel, és itt vannak velünk a legnagyobb dalok is, időjárási adatok mindjárt Endein után.

Burning Down the House, Tom Jones-szal és Cardigans-zel itt a legnagyobb bak között. A Destiny's Child pedig folytatja itt a listát, a melós percekhez kitartást kívánok, és már is nézzük a délután perceit, mely egész jól alakul, legalábbis az előző hetek átlagához képest, ma már azért 30 fok közelében. A csúcsértéket 15 óra körül érjük el, ekkor lesz majd 30 fok, a szél az mérsékelt, iránya folyamatosan változik, inkább északi, az észak és észak-nyugat között ingázunk, az irányát tekintve az eső érkezésének valószínűsége csekély, 1%, erre talán készülni nem érdemes, nem úgy, mint majd a hétvégén. Szombaton vasárnap újra záporok, zivatarok érkezhetnek, addig pedig talán visszakapunk egy kicsi szeretkét a nyárból, hát ezek a legfrissebb adatok. Destiny's Child-dal pedig folytatjuk, aztán itt van Szakács Gergő Magdival, a CNC Music Factory-vel pedig a 2000-es évek elejé nagy sikerüket, a Gonna Make You Sweat címmel hallgatjuk.

egy kis fesztiválozás, méghozzá New Levelen Pyre-től a Felhők alatt című dal pörgött le éppen, és egy nagyon érdekes program sorozatra hívom fel figyelmét. Ez a Nyitott Porta Napok, amikor ismerkedhetünk lényegében egy kis gazdálkodással. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják az érdeklődőket október 4-ig tartó programsorozatban a vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. A kisebbeknek szerintem tök jó ez a program, ők egyébként is én azt gondolom befogadóbbak, jobban szeretnék megismerni a bocit, meg a kecskét a tyúkokkal, úgyhogy szerintem érdemes ezt szem előtt tartani, pláne, hogy itt a nyár, a nyári szünet, a srácok elfoglaltságát elég nehéz betáblázni, mert nem mindig van lehetőség, és nem minden érdekli őket, így érdemes tájékozódni és olvasni a cikket a Best FM oldalán. Miközben jönnek a dalok, Emendez és a Klub Siker, és érkezik mindjárt Kelemen kabátban is.

Love Message. Ki ne ismerné ezt a dalt? Michael Jackson pedig egy újabb pop szeletkét hoz nekünk a diszkó élményeink mellé. Mindjárt jön a Europe My World. Beszélgetünk el az agráriumról, a szárazságról, az asszályról, melyet hát csak ki kell nézni az ablakon tényleg, pláne mikor egy szántóföld mellett teleautózunk, és látjuk, hogy hát igen, csak megsüllyedték a kukorica hültetvények, a nem érkező csapadékot. Persze hát minden nap beszélünk róla, hogy van esélye, meg talán jön valami, de látnunk kell, hogy számottevő eső nem érkezett az utóbbi hetekben sem. Így az asszály komoly problémát jelent. Továbbra is fokozódik az asszály, így kezdődik a cikk a Veszt FM oldalán. A Hungaromet friss adatai szerint elmondható, hogy az ország túlnyomó részében közepes vagy nagyfokú asszály van, az is elmondható, hogy az ország nyugati részén, és itt keleten egész jó a helyzet, mindenhol máshol egyébként problémás. Nagyon szükségünk lenne a csapadékra. Ahogy mondtam, talán hétvégén jöhet ebből valami egyébként. A aratás elkezdődött legalábbis a kolászosok szempontjából, a napraforgó és a kukorica pedig megsínyli az elhúzódó asszály helyzetet. Hát remélem, hogy azért javul még itt valami, olvasson tájékoztatót a Best FM oldalán. Ha jön az eső, pedig beszélünk róla. Jackóval folytatjuk, aztán majd Krisztina is énekel nekünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 órakor friss hírek itt a Best FM-en Danitól. Aztán hát várom, hiszen a következő órában, majd a Pizza Mafia játékában együtt hallgatjuk a legnagyobbakat. A kérdést már most megtalálja a Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, ne feledj, ott kell hozzá is szólni. Csak így tudom regisztrálni a játékba. Aztán sorsolok majd a 4 óra hírek előtt a játékot. Jól ismerjük már minden részlet, majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
6: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
5: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta, a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett viradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Három perccel járunk, három óra után, ezek már a játékos perceink, keresem most is bejegyzésünket, Best FM Nyíregyháza, és ott tud hozzá is szólni játékunkhoz. Ha ezt megteszi, akkor ma is egy regisztrációt tudok cserébe adni, és remélem, hogy ez majd önnek kedvez a Pizza Mafia játékában.

John Kingston dalát hallgattuk, a Beautiful Girls itt a legnagyobbak között, ez már a Pizza Mafia játéka. Nyerje meg majd a szuper pizza menüt egy kommenttel, melyet Facebook oldalunkra vigyezt, Best FM Nyíregyháza, itt van a kérdés, melyre ma is ott kell válaszolni. Ha ezt megteszi, akkor bedobom nevét virtuális kalapunkba. Innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, ez ugye nagyjából a játék szabályunk. Holnaptól vehető át majd a pizza is. Nyereményét 2 hétig lesz lehetősége beváltani. Milyen színű a haja? Így tettem fel a kérdést, nagyon egyszerű a keddi játékunk, és elmondom miért. Mert ha belenézek a tükörbe, egyre üszebb vagyok. Mondhatni napról napra változik valami. Hát kíváncsi vagyok az ön hajszínére. Pont ezért. Sőt, talán azt is írja meg, hogy festi-e. Ha igen, akkor milyen az eredeti? Erre is kíváncsi vagyok. Így várom válaszait üzenetben Facebook oldalunkra. Best FM Nyíregyháza, én pedig hozom a dalokat. Blaze és Diaz énekel már. Minden másképp lesz.

A boldogtalanság BSV-t alát hallgattuk, és Craig David énekel a folytatásként a hajszíne kapcsán, pedig feltettem kérdésemet, melyet megtalál Facebook oldalunkon, ez a beugró a Pizza Mafia játékához. Illetve hát, ha válaszol a kérdésre, akkor tudom nevezni a játékba. Így lehet sorsolás útján majd pizzákat nyerni. És önnek első üzeneteink, Nikoletta azt írja, hogy barna, Melinda pedig hozzáteszi, mikor milyen. Gábor üzenete igazán férfias, ami még megvan, az készül őszre. És itt van még egy férfias válasz. Már ahol van, ott szőke. Sándor üzenetét olvastam. És valakit nem zavar az ősszaj, azt írja, szép napot mindenkinek, a hajam már ősz és imádom. Ágnes üzenetét olvastam, hát így várom válaszait ebben az órában. Mindenki, aki hozzászól, belekerül virtuális kalapunkba. Innen sorsolok majd, ahogy ez lenni szokott. A 4 órai hírek előtt pedig megtudjuk, hogy ki nyerte a szuper pizza menüben a gusztót és a bolognese pizzákat. Közben megjönnek a dalok Craig David meg Melody Maker. Ezt követően majd lassítunk a Backstreet Boys-zal. As long as you love me.

Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.

A játékunkkal a Backstreet Boys dalát követően ez volt az As Long As You Love Me, aztán majd az Emlékszem, Biolex-el és a Schleppel folytatásként. A játékunk pedig, mint minden nap ma is Facebook oldalunkon pörög, Best FM Nyíregyháza. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen színű a haja, elmondtam miért, mert az enyém azért, mintha napról napra őszülne is. Azért látjuk, hogy itt nagyon más a helyzete a férfiaknak és a nőknek. A nők egyszerűen befestik, és ez tök divatos. A férfiaknál másabb a helyzet, mert ha megvan, akkor őszül, és akkor szerencséje van, mert általában sármos. A másik verzió, hogy kihullik, akkor pedig marad a kopasz stílus. Hát valakinek jól áll, valakinek nem. Úgyhogy ez egy kicsit olyan kettős dolog, ezért is érdekel, milyen színű a haja, így várom válaszait. Itt van Beatrix, hamvas, szűke, szerintem ő festi, barna, néhol már őszincsekkel beállt a üzenete is most, éppen barna, Veronika is hozzászólt, Tünde azt írja, rózsaszín és árnyalatai. Nagyon bevállalósnak tűnik, Erika üzenete. Nekem természetes melírom van, hát bizony ősz. Folytatja gondolatait, el vagyok vele. A fodrásszal beszéltük, hogy sokan mennyi pénzt fizetnek azért, hogy ilyen színű legyen. Szóval nem festek, marad ősz. 50 pluszosan megengedhető, teljesen egyetértek. Fél időben, tehát ilyen üzenetek, arra még az ön hozzászólását is mindenkit regisztrálok, és közben jönnek a dalok az Emlékszem, Biolex-el és a Schleppel, a Pump It már, Black Eyed Peas-től, aztán majd Kassa Tibi Dérhenivel, ez annyira te, itt fogunk magunkra.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9

Ez annyira tekasz a Tibivel és Dér Hennyvel itt a legnagyobbak között az utolsó 20 percünkben a játékunkat illetően. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán pörög a kérdés a zön hajszínére irányulóan, ha ott válaszol, tudom nevezni játékunkba Pizza Mafia játékába, melyben ma is megnyerheti a szuper pizza menüt, a gusztót és a bolognész pizzákat. Nézzük a hozzászólásokba. Itt van Ildikói, hát katasztrofális, gondol ő a hajszínére. Azt írja, satíros, de lenőtt. Van ősz is, meg minden is. A fodrásza biztos sokkot fog kapni. Ivett azt írja, barna és vörös, de ha nem jutok el a fodrászhoz, akkor fehér. Erzsébet is játszik velünk barna, esetleg pici, még megmaradt szőke, mellérral, tehát gondolom, hogy lenőtt, ezért írja így. Hát így várom még válaszait, van még 20 perce, hogy megfogalmazza a kérdésünkre a válaszát. Milyen színű a haja? Így jöjjenek az üzenetek. Én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékában, és közben hozom a dalokat is. James Morrison énekel Ákossal, a Kegyetlen szerelem is itt a legnagyobbak között.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A kegyetlen szerelem után egy villámgyors összefoglaló, az ön hajszínét irányulóan kérdeztem, illetve tettem fel kérdésemet a Pizza Mafia játékunkhoz kapcsolódó beugróként, melyet ma is Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Ha itt hozzászól, illetve válaszol a kérdésre, milyen színű most a haja, akkor tudom regisztrálni a játékba, azt nem mindjárt sorsolok, hiszen a hírek előtt már meg is tudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Kenning biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en. This is another Black and Smash.

0: föld. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt, akkor nézzük, hogy ki nyert. Itt vagyunk az utolsó másodpercekben a Pizza Mafia játékában, mely egészen 4 óráig pörgött, ami után pedig majd a közlekedéssel foglalkozunk, mint ahogy ez lenni szokott. A kérdésem nagyon egyszerű volt, milyen színű a haja? Azért érdekes a kérdés, mert nekem egyre több az ősz, és hát... meg kell vele barátkozni, legalábbis férfiként nagyon más nem teszünk, és még akinek maradt haja, ő a szerencsés, ugye? A hölgyek azért kicsit másabb helyzetben vannak, mert lényegében olyan színűre színezik, festik, amilyenre ők szeretnék, és ez divatos. Ezért érdekes a kérdés, és ezért vártam válaszait. Kaptam jó párat, és innen sorsoltam, ahogy ez lenni szokott. Nézzük a nyertes üzenetet. Alul szőke, felül barna, és ez az eredeti hajszínem. Jolának kedvezett a szerencse, ő nyerte a szuper pizza menüt itt a keddi játékunkba. Gratulálok, jó étvágyat kívánok. Köszönöm mindenki hozzászólását. Szerdán is megpróbáljuk majd, számítok figyelmére, játékos kedvére. Most a hírek után pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre,
5: 10% kezdő befizetéssel,
4: karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670 555 02 12.
6: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a Görög Dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Görög Dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Kerepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sok történetét feldolgozó kötetet, a csak nem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor fókuszban a közlekedés, ma is várom észrevételeit az utakról. Ossza meg velem 30-33-33-9 mantránkat, jól ismerjük már. Aztán itt Viber és SMS vonalunkon szedjük össze a legfontosabbakat, melyet majd összesítek és hozok persze a legjobbak társaságában. Indulunk az NSYNC-kel.

Egy kis lazítás, egy kis dúdolózás az autóban, a csepp a tengerben, a jazz meg aztól, Staccabóval folytatjuk, meg énekel majd Rácz Gergő Sziszivel. Előtte nézzük, hogy mi pörög az utakon, a 41-es számú főút térségében, Baktaló Rántháza magasságában aszfaltoznak a 26-os és a 28-as kavicsok közelében, a munkálatok nyomán esetlegesen félpályára terelik a forgalmat, óvatosan itt. Aztán a 49-es főúton, a 25-ös és a 48-as kavicsok között az M49-es autóúthoz kapcsolódó építési munkálatok miatt mozgó munkavégzés mellett szakaszos korlátozást vezettek be, ez ott mindig torlódással jár, látjuk is egyébként. Általában kint vannak a rendőrök is itt az építés mellett, hogy segítsék a közlekedést, szinte minden nap találkozok, illetve hát jönnek ide infók a rendőri jelenlétről is, úgyhogy óvatosan, ha erre jár. Észrevételét pedig várom 30-333-1039. Csak 10 perc, ma is tettünk egészségünkért. Kemecsei Dóra, pszichológus, Szakács Tibor vendégeként, a csendes gyermekek hangja. Így érkezik a téma. Érdemes figyelni, egy kis lelki egészség a folytatásban. De még ide érnénk, jön a Staccabó.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hallgattuk a Black Attack dalát, ez volt a Heartless itt a legnagyobbak között, csak 10 perc, Kemecsei Dórával pedig a folytatásként Szakács Tiborral beszélgetnek, egy kis pszichológia, folytatásban a csendes gyermekek hangja. Érkezik témaként, érdemes tehát figyelni, ha szeretnénk megérteni a srácokat. Még előtte azért nézzünk körbe, hogy mi várható még a közlekedés tekintetében. A Nyírségvíz dolgozik a Toldi utca 85 szám előtt, itt forgalomkorlátozásra kell számítani. Betlen Gábor utca és Soslói úti kórház előtt megsüllyedt közműfedél van, itt útszűkületre számoljon. Erős áramú és optikai kábelfejlesztés a 38-ason Tokaj felé 40-es sebességkorlátozást jelent ez. Mindenhol figyelmesen óvatosan, észrevételeket pedig várok 30-333-1039, most pedig egészségesszenciánk, ez a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Aggódva szoktam figyelni a mostani fiatalokat, különösen azokat a gyerekeket, akiken azt látom, hogy ilyen szomorúak, ilyen kis csendesek, sokan különben régebben azt mondták, hogy magának való. És én nem tudom, hogy ez különben jól van-e így, de egy a lényeg, hogy mindenképpen az volt a tervem, hogy egy jó szakembert kérdezzek meg erről a dologról, úgyhogy a mai Csak 10 perc rovatban Kemecsei Dóra pszichológussal fogok beszélgetni. Szia Dóri, köszöntelek itt a Csak 10 percben.
4: Szia Tibi, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Segíts nekünk megérteni. Amúgy különben az én szemem látja esetlegesen ezt rosszul, vagy mostanában tényleg sokkal több olyan gyermeket látni, aki ilyen kis magának való, ilyen kis csendes, kis visszahúzódozó?
4: Igen, vegyünk akkor egy példát, és képzeljünk el két első osztályos gyereket. Az egyik legyen X, aki szeret nagyon olvasni, rajzolni, és inkább egy barátnővel játszik, mint mondjuk 10 fős csoportban. És hogyha a tanítónéni kérdezi, akkor nyugodtan válaszol, de nem keresi a szereplési lehetőségeket. És legyen mondjuk Y, aki szintén szeret részt venni a játékban, de ha megszólítják, akkor esetleg elpirul, elcsendesedik, néha el is fordul, urán nem mer kérdezni, még akkor sem nem érti a feladatot. A kettőjük között a különbség, hogy az első gyerkőc, akiről beszéltünk, ő egy introvertált gyermek. Ez azt jelenti, hogy neki ilyen a személyiségvonása, tehát inkább a belső világa felé fordul. A kisebb társas helyzetekben komfortosabban érzi magát. Lehet, hogy szívesen játszik egyedül, vagy egy-két közeli baráttal, de a nagy zajos közösségek azok nagyon gyorsan lefárasztják.
3: Ő különben jól el van egyedül, ugye?
4: Így van, ez nem probléma, nem betegség, nem is egy leküzdendő állapot, ő így érzi jól magát. A másik esetben viszont egy félő, szorongó gyerkőcről beszélünk. Az ő reakciója erre például a tanár felszólítására, ez egy szorongás alapú reakció. Ez a gyerek szeretne bekapcsolódni, kapcsolatot teremteni, viszont a szorongás, az értékeléstől való, vagy a visszautasítástól való félelem, az visszatartja. És ahogy említettem, ugye ez a félénkséghez gyakran társul testi tünet, a pirulás, izzadás, remegés, és ez a gyerek sokszor magát is bántja gondolatban. Például, hogy le fogok bőgni, nem fog nekik tetszeni, amit mondok. Tehát itt a félénksége az egy akadály lehet a társas kapcsolatokban, míg az előző gyereknél, ugye az introvertált gyereknél, ez csak egy másik működésmód.
3: Aha. Hát ebből fakad akkor az én kérdésem, hogy akkor most tulajdonképpen akkor melyik gyerekkel kell foglalkozni, de már adom is fejbe a választ, csak remélem a hallgatók is közben. Gondolom az Y-nal kell törődnünk többet.
4: Így van, tehát a félő, szorongó gyerkőccel kell foglalkoznunk. Ugye az introvertált gyerekkel semmi teendőnk nincs, csak elfogadni a személyiségét. Nem kell állandó társaságba vagy szereplésre kényszeríteni, és nem kell összehasonlítani hangosabb testvérekkel vagy osztálytársakkal.
3: Ők lesznek majd különben a jó munkatársak, vagy pedig azok a féle munkák állnak majd hozzájuk testközelben jobban, amik így egyedül végezhetők, amik, mit tudom én, home office-ban tudnak jobban dolgozni. Ezt élvezik jobban, ugye?
4: Igen, sok introvertált gyerek kreatívabb tevékenységekben mutatja meg magát, nagyon szeretnek rajzolni, írni, építeni, zenélni, és ezeket a területeket érdemes náluk kiemelten támogatni, vagy értékelni.
3: És mi lesz az Y gyermekekkel?
4: Ugye a szorongás a félelemhez hasonló érzelem, de ennek nincs mindig konkrét kiváltó oka. Ez egy olyan belső feszültség, ami a gyerek viselkedésében, gondolkodásában és a testében is megjelenik. És nagyon fontos komolyan venni, mert nem a majd kinövi kategória minden esetben. Bizonyos élethelyzetekben normális, hogyha egy gyerek átmenetileg szorong, például gondoljunk egy költözésről, vagy az óvodából iskolába való lépésre. Viszont, hogyha a szorongás tartós, akkor az beépülhet a személyiség működésébe, és hosszú távon nehezítheti a beilleszkedést.
3: Most különben sok szülő, bocsánat, így néz maga el, és akkor úristen, tudod, így ilyenkor szóval sorolja a gyermekeit, akár ide, akár oda, akár pedig, mit tudom én, az enyém vihogó, az enyém egy kicsit túl mozgásos, stb. Tehát azért úgy a normál átlag gyermekek szerintem viszonylag kevesen vannak, hanem most már ilyen attitűdök jelenhetnek meg különben az ő életükbe. De mit tehet az, aki most mondjuk történetesen ezzel az Y-típusú gyermekkel szembesült, hogy úristen, az én gyermekem ilyen. Tud egy szülő ezen igazából úgy segíteni, amihez még nem kell szakember, vagy pedig tényleg az az egyetlen út, hogy szakember segítségét kell kérni?
4: A szülő is nagyon sokat tehet a gyerkőc érdekében. Először is figyeljük a jeleket, a változást a viselkedésben, esetleg az előbb említett testi panaszokat, ezeknek a gyakoriságát. Semmiképp ne bagatelizáljuk el, ez a nincsen semmi bajod, meg lép ki a komfortzónából helyett, adjunk teret arra, hogy a gyerek beszélhessen róla, és segítsünk megnevezni az érzést. Mert ugye az érzelmi szókincs fejlesztése, az csökkenti magának a szorongásnak az erejét is, ha a gyerek ki tudja fejezni azt, hogy mit érez. És a szülő segíthet abban a gyereknek, hogy biztosítson kis lépésekben történő kitettséget, például ha a gyerek fél mondjuk a mesemondó verseny előtt, akkor fokozatosan gyakoroltassuk vele biztonságos keretek között. És hogyha a tünetek nem enyhülnek, vagy hosszabb ideig fennállnak, akkor szükséges ugye a szakember bevonása.
3: Most úgy őszintén, ezt úgy ki lehet nőni?
4: Bizonyos értelemben, élethelyzetekben és támogató környezetben enyhülhet a tünet, viszont a tartós fennmaradás esetében viszont érdemes segítséget kérni, mert akkor nem biztos, hogy egyedül kinövi a gyerkőt.
3: Na most akkor szint vallok, jó, Dóri?
4: Jó.
3: Én pont ebbe a kategóriába tartoztam. Tehát amikor általános iskolás voltam, akkor ilyen első és másodikos koromban, én emlékszem rá, hogy akkor mondtuk el az évszakokat versben, és mindenkinek egy mondata volt, és én olyan szinten pánikoltam be ettől, leizzadtam. Hát amiket te elmondtál konkrétan ezeket a dolgokat, és hát kicsit átértékeltem magamba ezeket a dolgokat, és mindig a nehezebbet vettem előre, ami nekem nehezebben ment, és rájöttem arra, hogy ezek különben nem teljesíthetetlen dolgok, de bizony át kellett egy picit szellemülnöm hozzá. És hát azért vezettem már műsort több ezer ember előtt is. Így éppen ezért honnan, hova lehet eljutni, mondjuk én erre jó példa vagyok. Az embereknek különben ez mindenkinek így sikerül, vagy pedig van, akinek sosem fog?
4: Nagyon jó példát mondtál, Tibi, igen. A forrás, tehát az, hogy a gyereknek mi a viselkedése mögötti motiváció, az a nem mindegy. Mert ugye, ahogy beszéltünk arról, hogyha valaki ilyen introvertált, tehát ilyen a személyisége, így érzi jól magát, akkor nem muszáj és nem is fontos ezt kinőnie. És amit ugye te is mondtál, hogy ilyen voltál gyermekkorodban, de most mégis rádiós műsorokat vezet, ugye ez sem egy kőbevésett szabály, hogyha valaki introvertált, akkor egész életében az is marad. Vagy ha extrovertált, akkor egész életében extrovertált marad. Ezt úgy képzeljük el, mint egy skálát. Semmi nem fekete vagy fehér, és attól még lehet valaki introvertált, csendes, és nyerhet saját magából energiát, miközben más élethelyzetekben, például ha rádiózik, akkor igen, nagyon is tud extrovertáltként viselkedni.
3: Tehát akkor ajánljuk azt, hogy rádiózzanak azok, akik extrovertált. Nem csak így szerintem, mindenkiből nem tudunk rádiót csinálni. Egy dolog viszont nagyon fontos, és engem foglalkoztat az, hogy tulajdonképpen te, mint szakember, jelenleg hogy látod ezt az egész helyzetet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy ilyen gyerek elkapja ezt a fonalat, és elkezdjen kilábalni ebből?
4: Ugye nem mindegy, egyrészt, hogy mikor veszi észre a szülő, másrészt, hogy van-e valami konkrét oka. Ugye, hogyha ez a félénkség tartósan akadályozza ezeket a társas kapcsolatokat, hogyha ezek a testi tünetek már nagyon rendszeresen jelentkeznek, hogyha a gyerek már a saját személyiségébe is beépítette ezeket a mondatokat, hogy nem vagyok elég jó, úgysem tudom megcsinálni, és még az iskolai teljesítménye is hanyatlik ezek miatt, akkor egy komolyabb szülői és szakemberi összefogás szükséges, de mindenképpen lehet rajta segíteni.
3: Elrontottuk ezt mi valahol? Tehát családba, iskolába, óvodába?
4: Beszélhetünk most a teljesítménykényszerről, a teljesítményszorongással, ugye, hogy ki milyen elvárásokat támaszt a saját gyereke felé. Ezt most így nagy általánosságban nem tudom és nem is szeretném kifejteni. Mindenki saját maga döntse el.
3: De akkor még van fejlődni való mindenhol, gondolom.
4: Van.
3: Igen. Igen. Jó. Kell-e valamit úgy alakítanunk a családi életben, amit mondtál most, hogy mondjuk az ilyen jeleket jobban észrevegyük? Vagy egy picit most már ilyen kis kockává kezd változni a világunk?
4: Szerintem az a fontos, hogy otthon mindenki, tehát hogyha valaki most magára ismert, és van otthon egy csendesebb gyereke, akkor én arra bíztatom, hogy tegyen különbséget a kettő között. Mert hogyha egy introvertált gyereket félingnek címkézünk, akkor neki azt sugalljuk, hogy valamit ki kell javítani rajta, és ez ronthatja az ő önértékelését. Pedig ugye az introverzió, hogy beszéltük, egy érték. Az ilyen gyerekekből lesznek a legjobb hallgatók, érzékeny barátok, sokszor a legkreatívabb alkotók. Viszont, hogyha egy gyerek félénk, és őt introvertáltnak gondoljuk, akkor lemaradhatunk arról, hogy segítsünk neki leküzdeni ezt a szorongását. És a szorongás az hosszabb távon nehezítheti ugye a barátkozást, az önérvényesítést, és később ugye akár a munkahelyi érvényesülést.
3: Hát igen. De jó volt veled beszélgetni. Mindig jó veled beszélgetni. Tegyük ezt legközelebb is majd, jó? Mert letelt az időnk. Tehát a csendes gyerekek is üzennek, akár a csendel is, meg azokkal a jelekkel, amiket produkálnak. Tessenek nyitott szemmel járni, észrevenni ezeket a dolgokat, és csodaszép életük lesz. Kemecsei Dóra pszichológussal beszélgettem, nagyon élveztem. Dóri, köszönjük szépen, legközelebb megint keresünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
4: Köszönöm, Tibi, további szép napot kívánok én is.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Az utolsó dal Oliver from Earth és Roy közös munkájaként, aztán majd a Paparazzi, jön Lady Gaga énekel, mi megnézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. Munkálatokról gyorsan még egy szó, Ferenc körút, külső sáv lezárva, építési munkálatok miatt itt is egy kis araszolás várja. A téglási 60-asról jelentetik hallgatóink, hogy figyelnek a sebességre. Bocskai kert előtt, éppen a tábla előtt, szintén rendőrök. Nyírbátornál a Bátor tűzép térségében rendőri figyelem. Üzenetek felül ennyi, nagyon figyelik a trafiboxokra, ahogy erről tegnap is beszéltünk. Az idő épp aktuális, épp megfelelő egy kis méricskélésre. Ez mindenképpen legyen a szemünk előtt. Így válaszunk sebességet, pörögjenek a legnagyobb dalok a Paparazzi, a Lady Gagától, és nézzük az üzemanyag helyzetét a hírek előtt.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hideg mindjárt, Dani tájékoztat minket itt a Best FM-en, és nézzük a legfrissebb adatokat a üzemanyag világpiaci árát tekintve. A Brent olaj továbbra is erősödőben, nem is akármit mozdult, egészen pontosan $86 drágult a fekete arany hordója. Ez a tegnapihoz képest ez közel $10 jelent, ez már biztos jelentkezni fog holnaptól, pontosabban holnap utántól, hiszen ez mai adat. A mai árak még a holnapi naphoz igazodva stagnálást mutatnak a 95-ös 587-ért, a gázolaj 608-ért tankolható, de ez a kis drágulás a Brent olaj részéről szerintem megmozdítja majd az üzemanyag árakat. 316 forint a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben, itt is voltunk már jobb helyzetben, na meg sokkal rosszabban is. Egyelőre ez a középmezőny legalábbis az elmúlt évek átlagát tekintve, hát remélem, hogy a tendencia inkább a 300 forint elejé időszakokra tendál vissza, 306-7, szerintem ez tök jó lenne. Hát majd látjuk, hol tankoljak, pont hogy itt vannak még kiegészítések, Dani hozza a híreket, 5-kor pedig várom. Baba bőrze, beszélgetünk erről egy csomószor, elevenítsük fel, mert ez a most hétvége lesz.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44 1344 vagy pizzamafia.hu.
5: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
6: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
7: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil számítástechnika.
8: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubilómat ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
11: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
10: inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyer forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka, a fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás cél, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Belekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 5 óra után velünk továbbra is a legnagyobb dalok itt a kedd délutánjában. Köszöntöm, Dékán István vagyok. Yves Larock és a Rise Up készülődik, hallgatjuk mindjárt a dalt, a Baba Börze pedig most a hétvégén aktuális, beszéltünk már róla, most leporoljuk a hírt, hogy tudja, hogy mikor.

A Dolovite Town csapatától és majd fekete tövis címmel énekel Jóci. A Baba Bőrze pedig nagyon sokunknak lehet segítség. Egy kicsit, hát megkönnyítheti pénztárcánkat ugyanis. Ahogy szoktam volt mondani, de mehetünk kincset keresni, használt dolgokra lehet rákadni, hasznát is jó állapotú, cuccokat szoktak itt árulni, most lesz ez a piaccsarnok külső fedett részén egészen pontosan majd 26-án, pontosabban ez a jövő hét, akkor is 6 és 14 óra között érdemes ide menni keresgetni, akár játékokat, akár ruhákat, akár bármilyen, nem tudom, sportfelszerelést is érdemes itt keresgetni, hogyha nem gond, hogy használt ez, érdemes azért ezt is szem előtt tartani. Időről időre egyébként a Continental Arénába is ezt megrendezik, az egy kicsit talán nagyobb, szerintem érdemes ezeket a dolgokat szem előtt tartani, és akár itt is szólhat a legnagyobbak listája, mármint majd a Baba Bőrzén, például most Jocival egy, a Fekete Tövis után Soul Searcher, miután majd a Unique énekel Völgyesi Gabit halljuk.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Tiltott szerelem az átirat Lotfi Begivel és Császár előttel. Shaggy Angel dalát pedig készítgetem, a fájdalom ambulanciáról pedig hallott már. Ez itt van a Jós András kórházban. Különleges kezelési módszereket lehet itt kapni. Egyébként olvashat róla bővebben, akár Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu. Ide egy új készüléket szereztek be, egy rádiófrekvenciás készüléket, hogy hogyan működik, azt nem tudom, az viszont itt olvasható, illetve tájékozódhatunk róla, hogy a fájdalom kezelésében segít ez a berendezés, mert olyan invazív beavatkozást végez, mely intenzíven segít befolyásolni a fájdalmat továbbító idegek működését. Hát nagyjából ez az eszencia. Olvassa tovább a Best FM oldalán. Fájdalom ambulancia. Itt keressen rá is. Már is folytatjuk. Itt van az Angel. Márkkal a Mencs megszerelem, meg a Learning to Let Go Biga első nagy dobása.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A dudolászást Vastag Csabától, itt a legnagyobbak között a Télos Csillagon, után majd a Five énekel. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már itt a szerda, ami hát zivatarokkal tarkított lehet. A legfrissebb előrejelzések szerint úgy néz ki, hogy a délelőttben 18 fok a reggeli start mellett húzunk felfelé, egészen 14 óráig bezárólag, akkor 26 fok lehet a hőmérőn, déltől már érkezhet a csapadék 30% valószínűséggel, és még egy hullámban várunk erre 14 és 15 óra között, úgyhogy az ernyőt talán azt mondanám most érdemes oda készíteni, az esőre szükség van, csak ez az ijeszgetős idő, ez nem az én kenyerem. Észak-keleti es, széllel számoljon, egész nap mérsékelt lesz ez, és hát nagyjából ennyi egyébként a hétvégére. Úgy néz ki, hogy újra érkezik majd egy zápor hideg frontokkal. A péntek lehet itt az előrejelzés szerint, a legmelegebb napunk 33 fokot remélünk akkor, úgyhogy hát ez csak akkor jó, ha szabadságot tud kivenni. Holnap Henrik ünnepel Raimonddal a bíróságok napján. Jó ünneplés, boldog névnapot kívánok mindenkinek, és csatolom a legnagyobbakat Five-val. Everybody get up! Aztán majd Rúzsa Magdival a most fehérre. Itt a Best 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És elpörgött ez a 4 óra folytatásban a Night Shift. Számít meg tisztelő figyelmére, jön a mix műsorunk, tehát egészen 20 óráig, a kora esti percekig kísérjük a legnagyobbakkal, jó kis funky dalokkal a folytatásban. Érdemes tehát itt maradni, minket hallgatni 103.9. Mi megtalálkozunk a szerdában, a délutánban, újra számítok meg tisztelő figyelmére. Kettőtől Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban ismerják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat, a szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport, a Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett viradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedve

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két széksoron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben két évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sose hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett viradása is lehetőség nyílt. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Hát útközben vagytok a kísérői.
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Mindig önöket hallgatom.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
3: A jó zenéket szeretik.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Imádják a legjobbakat.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens, az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: ahol megjaválhatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.